Jó estét kívánok! Egy mezőségi ritka magyarral indult Táncházban című műsorunk. Koncz Gergely, Hegedűs Máté, Fekete Antal, becenevén Puma, Fekete Márton, becenevén Kis Puma és Molnár Péter előadásában. Ugyanezzel a dallammal indul a következő összeállítás is, az idén 50 éves Téka együttes előadásában. A zenekar 2015-ben megjelent albumának is ez a címe, melyet ma teljes egészében bemutatok önöknek. A muzsikusok Kalász Máté és Sós András, valamint Lányi György, Hegedűs Luca és Havasréti Pál. Az énekes Tárnoki Beatrix.

az idén 50 éves Téka együttes 2015-ben megjelent Ritka Magyar című albumáról egy széki, majd egy magyar-szlováti összeállítás következik Táncházban című műsorunkban. Utána pedig Ördöngös Füzesről lassú, cigánytánc, ritka és sűrű fogásolás, valamint zsidó tánc szól előadásukban.

Ma esti Táncházban című műsorunkban a Téka együttes Ritka Magyar című albumát játszom le önöknek, melyről még egy buzai összeállítás van hátra. A muzsikusok, ahogy eddig is, Kalász Máté, Sós András, Lányi György, Havasréti Pál, Hegedűs Luca, az énekes Tárnoki Beatrix.

Eddig Táncházban című műsorunkban mezőségről hallhattak összeállításokat, s adásunkat almásmenti, kalotaszegi eredeti felvételek zárják az új Pátria lemez sorozatról. A zenekart Lakatusz Sidor vezeti. A felvételek 1997. decemberében készültek a Fonó Budai Zeneházban. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Nemrég Kirgiziában találkoztam Rözvárosúval, ezzel a mindig vidám, kalapos román emberrel, aki egy személyben zenész és néprajzkutató. Kiváló kapcsolatteremtő képessége van, kulturális érdeklődése és kutatási területe pedig nagyon fontos a közép-európai népek számára. Ezen a héten az ő felvételeiből válogatunk.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 556. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Rözvárosú kulturális antropológiát tanult a kolozsvári, a bécsi és a jénai egyetemeken. Az elmúlt évtizedben számos terepkutatást végzett Közép- és Dél-Kelet-Európa más régióiban, kiemelt figyelemmel a vidéki közösségek közötti kulturális cserekapcsolataira.

míg a szomszédos erdély tájegységekre a Hegedűből, Brácsából és Nagybőgőből álló klasszikus erdély vonós trió volt a jellemző, ez a felállás a Mócoknál teljesen hiányzott. A dallamok és zenei szerkezetek így megőrizték archaikus karakterüket. Az utóbbi évtizedek terepmunkái rávilágítottak arra, hogyha ezeket a dallamokat és szignálokat nem rögzítjük, akkor végleg kivesznek a közösségi emlékezetből.

0: rözvárosú és zenekara játszott. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: arra, csak arra, menj, ragassza le, de véglegesen a padra, nem kérem én, a jó Isten csak arra, csak arra, valamennyit ragassza le, a padra, a padra.
1: Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

kopott petyár, öreg petyár, nem szól már a kakuk madár, zenéket.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a

Dankó Rádió. Durban FM 106,4. A magyar zene rádiója.

főzöd az ebédet, mikor akarod. Te tudod igazán, mire szomjaz igaz szám, hogy ha ott áll a sör, meg a por az asszalon. Ha megfőd a csillag, újra de hogy nő,

a csülök, újra de hogy nősülök, de csinálod legjobban a káposztát. Feleség, feleség, így az élet csodaszép, veled élni az igazi boldogság.

0: felelni az igazi boldogság.
1: Dankó Rádió. Pécsett FM 104,6. A Magyar Zene Rádiója.

pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. De nem bosszantja sok buta, csápás lábú reguta a vérem. De nem látok több csillagot, csak azt, ami ott

Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

szüret után egymás élesző úgy már. Hét falum a flexebb lánya, szíven dalos csalogánya, fészket raknék véledén. Sárból már a kukorica szár, szüret után egymás élesző úgy már.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Veszprémben FM 95,6. A magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
0: Népzenék.

én, elmegyek én ti hozzátok a nyáron. Részveretű, négy fej lovas patáron.

0: Dankó Rádió. Hódmezővásárhelyen FM 90,8. A magyar zene rádiója.
1: Nem jó mindig minden este a fonó.

Bankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: jellegű, ha csak jellegű volna a falu. De sok szőke kis ág, de sok barna kis ág maradna párkán.
1: Dankó Rádió. Salgó Tarjánban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett, jelentette ki az államfő New Yorkban. Ma tartják a kutatók éjszakáját. Enyhe változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. A hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak, Oroszország háborúja pedig sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Baka András beszélt az ENSZ nemzetközi szerepéről is, úgy fogalmazott, a szervezet bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnököt magánaudiencián fogadta a 14. Leó pápa, majd a Szent Szék diplomatáival egyeztetett a Vatikánban. A kormányfő hangsúlyozta, tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Ma kezdődik 14. Leó pápa négy napos franciaországi látogatása. Az eseményre több mint 1 millió embert várnak. A programok középpontjában egyebek mellett a béke, a migráció, a mesterséges intelligencia és a szexuális visszaélések elleni fellépés áll. A katolikus egyházfő holnap Párizsban több százezer hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét, majd Lourdesba és Metzbe látogat. Növekedésnek indult a magyar gazdaság. A fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, várhatóan több mint 4%-kal bővül az ipari termelés is, miközben az infláció 1,5%-os. A tárcavezető a növekedés alapjának a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. A szakmaiságnak kell meghatároznia az Agrárkamara további működését, mondta a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy a külföldi, például a brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal támogatta a szervezet, és napi díjat fizetett a magyar demonstrálóknak. A biztos szerint megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre mintegy 93 millió forintot biztosított a kamara, és köze volt két az országgyűlési választásokat megelőző politikai rendezvényhez is. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az Indenyas rendezvényen. Változékony, de enyhe időre számíthatunk, a borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A hőmérséklet napközben általában 17-21, késő este 10-14 fok között alakul.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

stúdió, és derűs napot kívánok Önöknek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit 2026. szeptember 25-én pénteken reggel. Lassan 7 perccel 6 óra után Hajdú Tibor vagyok. Fóti Tamás hangmérnökkel és Szabó Tamás zenei szerkesztővel igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy gördülékenyen, kellemesen, jó hangulatban induljon a napjuk. Játszunk majd jóféle muzsikát, ezt ígérhetem. Már is egy kis ajánlót szeretnék Önöknek átadni. Lefullott a rózsalevél, énekli majd Nagy Noémi nem sokára, Szegény asszony fia vagyok. Ezt a Csárdás Gáti Pál előadásában hallgatjuk meg. Szól majd részlet a Fame című musicalből György Rózsa Sándor előadásában, Hadd legyek művész a részlet címe. Az örökzöldek között pedig a Generál könnyű álmot hozzon az éj című slágerét is hallhatják majd. Mellette lesz névnapos köszöntés, rövid összeállítás a híres születésnaposokról. Az időjárást is megnézzük, hogy a hétvége hogyan alakul majd, hamarosan pedig rövid történelmi visszatekintésünket hallhatják. Elsőként egy gramofon felvétel, Király Ernő hangját hallhatjuk rajta. A dal címe Inkább elhiszem. Tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

anyósra. 70. az apósom, nem jár már a bálba. Deresedik göndör haja, fáj a szíve, lába. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja. Ha ölébe ül, megcsókolja a kis unokája. Mostanában akkor csillog az a huncut.

0: lesz talán.
1: 2 perc múlva 4:17, jó reggelt!
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: A Stamford Bridge neve manapság talán úgy lehet ismerős, mint a Fulham stadionja, ahol nagyjából 2 hete egy 0-0-át szenvedett ki Szoboszlai Dominik és Kerkez Liverpoolja, viszont ennél sokkal véresebb csatákat is vívtak itt. Például 1066-ban a Stamford Bridge-i csatában II. Harold angol király serege legyőzte az Angliára támadó norvég csapatokat. 1555-ben ezen a napon kötötték meg az augsburgi vallásbékét, amely elismerte a luteránus felekezet helyét a német-római birodalomban. A megállapodás szerint a világi fejedelmek dönthettek területük katolikus vagy luteránus vallásáról, az elvet pedig a cuius regio, eius religio, vagyis aki a föld, azé a vallás mondással foglalják össze. 1789. szeptember 25-e az amerikai kongresszus 12 alkotmány kiegészítést javasolt az államoknak, közülük 10-et erősítettek meg, kicsit később 1791-ben, és ezek alkotják a Bill of Rights-ot, vagyis az alapvető szabadságjogokat rögzítő első 10 kiegészítést. Megkezdődtek az Egyesített Budapest első önkormányzati választásai 1873-ban, még 31-ben, de már 1931-ben a budapesti Royal Apollo moziban bemutatták a Kék Bálványt, az első magyar hangos filmet. Lázár Lajos Amerikában játszódó filmje egyébként nem aratott nagy sikert, a magyar hangos film korai közönség sikerét később a Hippolyta lakály hozta meg. Az Eskütéren, ma március 15-e tér, 1932-ben avatták fel Erzsébet királyné emlékművét, míg 1972-ben Norvégia népszavazáson utasította el az európai közösségekhez való csatlakozást. Az ország egy későbbi 94-es népszavazáson is a tagság ellen döntött. 1978-ban a Pacific Southwest Airlines 182-es járata egy Boeing 727-es San Diego közelében a levegőben összeütközött egy Cessna 172-es géppel, a repülőgépeken 137-en, a földön pedig 7-en haltak meg ebben a rettenetes katasztrófában, tehát ez összesen 144 áldozatot követelt. 1997-ben pedig ezen a napon hirdetett ítéletet a Hágai Nemzetközi Bíróság Bős Nagymaros ügyében, és kimondta, hogy Magyarország nem volt jogosult a 77-es szerződés szerinti munkálatok felfüggesztésére és elhagyására, és a 92-es felmondás sem szüntette meg a szerződést. Csehszlovákia ugye előkészítette a C variáns, de nem helyezhette volna azt egyoldalúan üzembe, a bíróság pedig tárgyalásra szólította fel a feleket, de ez már mondhatjuk, hogy történelem. Vissza a jelenbe, Tasziló dalát Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből Laki Péter előadásában hallgatjuk meg. Tordai Zoltán és zenekara kísér.

jön az indián nyár. Jó reggel, derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Reggelente azért csípős lesz az idő, de napközben egészen finom, meleg idő várható, leginkább a jövő hét elejére, de azért addig is szépen alakul majd a dolog. Holnap azért lesznek még fátyol és gomoly felhők, 19-24, vasárnap pedig országszerte napsütéses napban reménykedhetünk, 21-26 fok közötti hőmérséklettel. Ma a napsütést még felhő átvonulások zavarják meg, bár csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor, 16 és 21 fok közötti hőmérséklete számíthatunk szeptember 25-én. Kleofás, Kleón, Klió, Mikold és Solymár napján, főnévnaposaink pedig az eufrozinák és a kendék. Az eufrozina görög eredetű név, öröm vagy vidámság a jelentése, a kende pedig a régi magyar kündű személynévből jött létre, amely egy ótörök méltóságnévből származik. Levédiában és etel közben az ős magyar törzsszövetség fejét nevezték így. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek! A következő felvételt Berkes Gabriella és Pintér Tibor előadásában most önöknek játszom. Ez a Hol van az a nyár? A Donkó Rádióban.

A borral mosolytva kaszt, a jó bor íze, szép asszony csókja, nem enged többé, csak ott maraszt.

0: 4 perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük Tököli Imre főnemes kurusz hadvezérrel, 1657-ben született ezen a napon. 1682 és 85 között Felső Magyarország, 1690-ben Erdély fejedelme volt, a Habsburg ellenes küzdelmekben az Oszmán Birodalom támogatására is támaszkodott. Jean-Philippe Rameau 1683-ban született ezen a napon, francia barokzeneszerző és zeneteoretikus volt, operái mellett a harmóniáról írt műve tette őt jelentőssé. Tóth Mike Mihályt pedig az, hogy az első magyar nyelvű fényképészeti szakkönyvet írta, amúgy jezsuita tanár és ásványkutató volt, 1838-ban született ezen a napon. Süss Nándor, műszerész, a magyar finom mechanikai ipar úttörője, 1848-as születésű, az ő általa alapított precíziós mechanikai vállalatból fejlődött ki később a MOM, azaz a Magyar Optikai Művek. Pósta Sándor, vívó és orvos, aki a 24-es párizsi olimpián szerzett kardban egyéni aranyérmet, 1888-ban született ezen a napon. 1897-ben William Faulkner, amerikai író, 49-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Dmitri Sostakovics, 1906-os születésű, 15 szimfóniát írt, az orosz zeneszerző, és legismertebb művei közé tartozik a II. Világháború idején komponált 7. leningrádi szimfónia. Stélo Gábor, evangélikus lelkész, a magyar embermentés egyik kiemelkedő alakja, 1909-ben született ezen a napon. Ő volt az, aki 44-ben a német megszállás és a nyilas terror idején üldözött, köztük nagyszámban zsidó származású gyermekek számára szervezett menedéket, összesen 32 otthonban gondoskodott a gyermekek elhelyezéséről, egészen különleges, konspiratív és emberfeletti módon. A háború után sem hagyta magára a gyerekeket, 45-ben hozta létre az Örömváros Gaudiopoliszt, ezt a sajátos gyermekköztársaságot, melyről a Valahol Európában című film is részben készült. Yad Vashem, azaz a Világ igaza címmel tüntette ki 1972-ben Izrael állam. Folytassuk a sort Szergej Bondarchuk színésszel, rendezővel, 1920-ban született, Oscar-díjat nyert a Háború és béke című regényből készült filmeposza. Ungvári Tamás, Széchenyi díjas író, kritikus, műfordító, irodalomtörténész, 1930-ban született ezen a napon, évtizedeken át tanított a színművészetén. Glenn Gould, kanadai zongoraművész, 1932-es születésű, Bach játékát tartják különösen nagyra. Csomós Mari Kossuth díjas művészünk, a Katona József Színház alapító tagja, 1943-ban. Michael Douglas, amerikai színész és producer, 44-ben született ezen a napon. Szintén szeptember 25-i születésű párja, Catherine Zeta-Jones, walesi színésznő is, és ezen a napon született Pedro Almodóvar, spanyol filmrendező és forgatókönyvíró, szintén Oscar-díjas, az Anyámról és a Beszélj hozzá című filmjeiért kapta meg ezt a szobroskát, ő 49-ben született szeptember 25-én, és van még valaki, akiről nem szabad elfeledkeznünk, de őt majd egy picit később külön fogom köszönteni. Most önöket, kedves születésnaposok, Isten értese mindannyiukat, jó egészséget kívánok! A filmszínű musicalből hallhatnak részletet. Nekem egy óriási élmény volt, amikor először láttam tévében valamikor a 80-as években, 1980-as az alkotás, és szerintem minden musical film, ami fiatal pályakezdő művészek életét dolgozza fel, innen merített ihletet, legyen szó akár a Step Up-ról, vagy a High School Musical-ről. Ebben a filmben tűnt fel amúgy Irene Cara, a What a Feeling előadója. Nos, a Hadd legyek művész című dalt most György Rózsa Sándor előadásában játszom önöknek, az Operett Színház zenekarát, énekarát és musical együttesét. Fejfer Gyula vezényli ezen a felvételem.
2: Ha valaki művész, a varázslat tökéletes lesz, mert akarom

komolyan mondom, igazi hajcsárok vagyunk, akik még a születésnapost is dolgoztatják, de is napot, jó reggelt kívánok. Ugyanis a folytatásban maga a születésnapos játszik majd, egy igazán virtuóz összeállítást hallhatnak. Barátainak Manci vagy Rokkó, Vadász Károly cimbalom művésztől, ugyanis ő is ezen a napon ünnepel. Nagyon sok boldogságot kívánunk neki, aki a Rajkó zenekarban kezdte a pályafutását, és olyan művészekkel dolgozott együtt, mint ifja Sánta Ferenc, Bangó Margit vagy Kállai Kisernő. Magyar Aranyérdemkeresztet és Liszt Ferenc díjat is kapott, és igazán értéket, örömet, boldogságot közvetít a muzsikájával. Köszönjük, és játszon sokáig nekünk. Jöjjön tehát Vadász Károly felvétele, majd 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját. A következő zenei órát pedig Csárdás nyitja majd, a halljátok, cigányok, Mészáros János elek énekel, ifja Berki Béla és zenekara kísér.

0: 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Jó reggelt kívánok a most ébredőknek, 7 óra van, a mikrofonnál Benyó Rita. Ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 25-én pénteken, Eufrozina és Kende napján. Az időjárás részleteivel és a hírekkel a Krónika szerkesztői következnek.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok, a bemondó Pólyák Adrián. Főbb híreink először röviden. Folytatódik a Hungary Helps program.
7: Franciaországba látogat 14. Leó pápa.
6: Változékony őszi idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Következnek a részletek. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében.
7: Baka András elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak. Oroszország háborúja sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása és területi integritása mellett.
6: Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki a miniszterelnök.
7: Magyar Péter Rómában a pápai magánaudiencia után elmondta, korábban nyílt pályázatot írtak ki a program vezetésére, amelyre jelenleg is zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Újságírói kérdésre hozzátette, tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást.
8: Átvizsgáljuk a programokat, ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek, de alapvető célunk egyrészt segíteni, ugye a migráció elleni küzdelemben is fontos az, hogy a segítséget vigyük oda, és ne a problémát hozzuk Európába, ez pontosan beleilleszkedik a Tisza programjában is, úgyhogy folytatni fogjuk.
6: Ma kezdődik 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatása. Az eseményre több mint 1 millió embert várnak.
7: A programok középpontjában egyebek mellett a béke, a migráció, a mesterséges intelligencia és a szexuális visszaélések elleni fellépés áll. A katolikus egyházfő szombaton Párizsban több százezer hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét, Lourdesban pedig az egyházi szexuális bántalmazások áldozataival is találkozik. A látogatás hétfőn Metzben zárul, ahol 14. Leó pápa Európa jövőjéről tart beszédet.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: A jegybank elnök szerint egyszerűbb szabályokra és egységesebb tőkepiacra van szüksége Európának.
7: Varga Mihály egy konferencián úgy fogalmazott, az erős, kiszámítható szabályozás nem akadálya, hanem előfeltétele a versenyképességnek. Hangsúlyozta, a pénzügyi stabilitás teremti meg a gazdasági növekedés alapját, ezért Európának innovációra, valamint a digitális átállás felgyorsítására van szüksége ahhoz, hogy megőrizze globális gazdasági szerepét.
9: Az európai pénzügyi rendszer továbbra is erősen széttagolt. Az eltérő felügyeleti elvárások és a nemzeti szabályozási különbségek jelentős adminisztratív terhet jelentenek, ezért egyszerűbb szabályokra, a párhuzamosságok felszámolására és egységesebb európai szabályozási keretre van szükség, miközben indokolt esetben teret kell hagyni az egyes országok sajátosságainak.
6: Az infláció 2028 közepén stabilizálódik az új 2,5%-os célra a Magyar Nemzeti Bank várakozása alapján.
7: Az MNB közgazdasági előrejelzésekért is felelős igazgatója a jegybank szeptemberi inflációs jelentését bemutató tájékoztatón közölte, idén átlagosan 1,8, jövőre 3,1, 2028-ban pedig 2,6%-os inflációt várnak. Balatoni András elmondta, a mezőgazdaság teljesítménye alacsony, míg az ipari bővülés jelentős. Hozzátette, érdemi felülvizsgálat az inflációban a jövő évet érintette.
10: Az idei évben nem is változtattunk, a jövő évben viszont 8 tized százalék ponttal emeltük a fogyasztói árakra vonatkozó

0: prognózisunkat. Itt ugye részben a gyorsabb árfolyam begyűrűzés, ugye ez érdekes módon ez a 27-es évben inkább emeli az inflációt, mert az a dezinflációs hatás, amit a lassabb árfolyam begyűrűzés 2027-ben is eredményezett volna, az ugye megszűnik. Tehát ebben az esetben ez inkább emeli az inflációt. Magasabb gázár, magasabb olajár, illetve a dohánytermékek jövedéki adójának emelése. Ugye ezek azok a tényezők, amik emelik a fogyasztói árindexet 2027-ben, és az alacsonyabb bérdinamika pedig csökkenti ezt.
1: Öt előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdocsó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján.
2: A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Seszták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről.
1: Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézi Dávid.
2: A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben két szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözés a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter egyben bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása és az Agrárminisztérium korábbi épületének rekonstrukciója is, ugyanakkor ezeket a projekteket is tüzetesen átvizsgálják.
1: Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lapvezetősége.
2: Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik. Kedves hallgatóink, a témával kapcsolatban hamarosan beszélgetést hallhatnak Felkelő című műsorunkban.
1: Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten.
2: Elsőként a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban kapott új típusú, életmentő véralvadék oldógyógyszert, tenekteplázt egy sztrókos beteg Magyarországon. Az eljárás különösen a súlyos nagyérelzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága, míg a korábban használt készítményt 1 órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A terápiát az Országos Mentőszolgálat, a Kecskeméti Kórház érintett részlegei és a Szegedi Klinika orvosai közösen alkalmazták.
1: Megnyílt a WordPress fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be.
2: A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A WordPress fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be, a Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor, az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Bera Emese vagyok. Döntetlennel mutatkozott be a német labdarúgó válogatott kispadján Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi edzője. A Nemzetek Ligája A divíziójában Hollandia-Németország 1-1, Norvégia-Dánia 3-2, Portugália-Vász 1-0 és Szerbia-Görögország 1-2. Ma Magyarország is megkezdi szereplését a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese 20:45 perctől Ukrajnában játszik a Puskás Arénában. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22:15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Magabiztosan nyerte a szabad kártyával induló Veszprém az egyiptomi kézilabda klubvilágbajnokság selejtezőjében. Xavi Pasqual együttese 45-19-re verte a Sydney University együttesét, így bejutott a csoportkörbe. Kukta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport mai fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Köszönöm figyelmüket!
3: Közlekedés.
2: Már erős a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M0-ás csomóponttól telítettek a sávok. Szintén sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, a 31-es főúton Maglód és Mende közelében az M0-ás autóút felé vezető oldalon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-ás autóúti csomópont előtt.
3: Időjárás.
2: Változékony, de enyhe időre számíthatunk, a felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható.
1: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc.
3: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Péntek van, 2026. szeptember 25-e, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Sok dolog történik a folytatásban, úgyhogy nem is szaporítom a szót, csak kérem, hogy tartsanak velem. Nem sokára hallhatják újra a hét nóta üzenetét, egy újabb zenés történetet Fannival, az önökért leveles ládájából, lesz egy kis kirándulás majd, az óra végén pedig dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítása a Magyar Népdal kincstárból és olyan muzsikák, mint Mújkó nótája a Gülbabából, Bősi Szabó László előadásában, az Omega Petroleum Lámpa című slágere, vagy a Három Bokor Saláta, Bányai Márton énekel. Majd elsőként pedig a kis hétköznapi boldogság Fénye Szabolcs és Gédénes György szerzeménye, előadója Darvas Iván. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Az erre a hétre választott igazán fajsúlyos nóta a vén cigány, és önmagáért beszél, én úgy gondolom. Nem is szeretném szaporítani a szót, hiszen ezt a csodálatos már-már balladát meghallgatni mindig élmény és mindig megrázó. Sokkal többről szól, mint a vén cigány történetéről mindannyiunkról, de hát ezt magyaráznom sem kell. Szól a méltóságról, és szól arról a nagyon is emberi vágyról, hogy amíg élünk, még egyszer hadd legyünk fontosak valakinek. A testünk elfárad, alig bírunk járni, a gondolatainkat is már néha nehezebb összeszedni, a hegedünk is kopott, de a szívünkben még mindig ott a tavasz, amit nagyon sokan kívülről talán még el sem tudnak képzelni. Mindannyiunkban ott él egy kicsit ez a vén cigány. Jó lenne érezni még egyszer, még kétszer, hogy fontosak vagyunk, hogy szükség van ránk, hogy amit átéltünk, amit megéltünk, megtanultunk, amit másoknak adtunk, annak még van jelentősége. És egy idős embernek, valljuk meg őszintén, sokszor már nem nagy dolgokra van szüksége, hanem arra, hogy valaki megkérdezze, mesélj, hogyan volt ez régen? Talán a legfontosabb üzenet ennek a nótának az, hogy ne csak akkor vegyük észre az embert, amikor már hiányzik, amikor már nincs itt. Hiszen mindenkiben ott él egy nóta, amit hordoz magában, és talán addig él igazán, amíg van valaki, aki kíváncsi erre a nótára. Kívánom azt, hogy mindenkinek legyen lehetősége elénekelni még. Most Solti Károly érző előadásában hallgatjuk meg Déki Lakatos Sándor és zenekara közreműködésével.

0: Zenés történetek Fannival.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A következő történetet Király Zsolt írta nekünk Jászberényből. Amikor én kisgyerek voltam, olyan 4-5 éves, a szüleim még nagyon fiatalok voltak. A nagyszüleimmel együtt laktunk, és anyuék néha házi bulit tartottak. Én és a nagy tesóm Palika ilyenkor mindig kiszöktünk a szobánkból, hogy meglássuk a felnőtteket, hogyan buliznak. Anyukám már délután elkezdte a szendvicseket gyártani, apukám meg beállította a magnót, meg a hangszórókat, és csalogatta a bútorokat. Este pedig jókedvű zsiva és táncolás vette kezdetét a barátaikkal. Ezek az emlékek jutnak eszembe, amikor a régi slágereket meghallom a 60-as, 70-es évekből. A Petroleum lámpa című Omega szám pedig különösen anyut és aput idézi fel bennem, ahogyan vidáman táncolnak 20 évesen.

nem kell nékem saláta, csak az, aki kapálta, kis angyalom. Három bokor ribizli, kis angyalom, szőke kislány szemezi, kis angyalom.

0: Fehér tányérban rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom. Fehér tányérban rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom.
1: 5 perc múlva 3:48.
2: Hencidától Bansidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
1: A Somogy megyei Fonyód, a nap települése, a Balaton kilátója, jellegzetes kettős hegy, a Várhegy és a Siposhegy is egyfajta szigetként emelkedik ki, amelyek mindegyikéről a déli oldal egyik legszebb panorámája nyílik a Balatonra és a Tapolcai medence tanúhegyeire. Közúton, vasúton és Ladikon, de Ladikon is meg tudjuk közelíteni. Környékén pedig az első embercsoport már nagyjából 17-18 ezer évvel ezelőtt megjelent. Na azért ugorjunk egy nagyot az időben, a honfogadás idején a bő nemzetség birtokai közé tartozott. Feltételezik, hogy erős vára lehetett a Várhegyen, amit a szőlőműveléssel, gyümölcstermesztéssel és állattartással foglalkozó lakosság látott el. A település nevét arra vezetik vissza, hogy királyi fonó népek lakták, akik gékényt, fűzveszőt, hálót fontak. Nevét pedig először Szent László király 1093-95. Évi összeíró levele említette. A török időkben elnéptelenedett településen csak a 18. század közepén indult meg újból az élet. A szabadságharc idején még puszta volt, majd az 1840-es években készült egy kezdetleges kikötő, és a pusztát ezzel bekapcsolták a hajóforgalomba. A lecsapolás, a halászat és a szőlőművelés újabb családoknak jelentett megélhetést. A fonyódi puszta évszázadokon át érintetlen lejtőin virágzó szőlőkultúra honosodott meg. Lendítő erő lett persze a későbbi vasútépítés is. Fonyód üdülőhelyé válása a 19.-20. század fordulóján indult meg, és ebben nagy érdeme volt dr. Szaponcai Manó vármegyei tisztifőorvosnak, aki rávette Zicsi Bélát, az erdővel borított Várhegy tulajdonosát, hogy a birtokából egy területet parcellázzon fel a nyaralók számára. Béla telepet 1894-ben alakították ki, és a később róla elnevezett sétány mentén a századfordulóra előkelő villasor épült. A Kaposvár-Fonyód közötti vasútvonal pedig 1896-ban nyílt meg, ez a megyeszékhelyről is megkönnyítette az ideutazást, és ettől kezdve gyors fejlődésnek indult a település. Önálló községgé 1906-ban alakult, majd a következő évtizedekben megélénkült a vendégforgalom, egy-egy szezonban már akár 4-5 ezeren is üdültek Fonyódon. Járási székhely lett 50 után, 1957-ben pedig megkezdték a melegvíz utáni kutatást is. Ennek eredményeként szénsavas vizet találtak, és ettől kezdve ismert a fonyódi ásványvíz. 1982-ben ünnepelte fennállásának 900 éves évfordulóját, 89-ben pedig városi rangot kapott, 2013-tól pedig ismét járási székhely lett. Romantikus kisvárosi hangulat vár bennünket, ha ellátogatunk ide. Varázslatos naplementéket tekinthetünk meg a Balaton egyik leghosszabb múlójáról. A már említett Bélatelepi villasort is feltétlenül érdemes végig sétálni. Nagyon hangulatos a szaploncai sétány, a balatoni szél szoborral, ez a közelmúltban szépen megújult. Piacot is szoktak tartani, ez már önmagában jó programot és látnivalót jelent. A kripta villát, másnéven az örök szerelem házát is javaslom, hogy közelítsék meg. Méltó emlékhelye egy múlt századi örök szerelemnek, és mellette állították fel a tragikus sorsú szépségkirálynő Molnár Csilla szobrát is. 2017-ben ő fonyódi gimnazista volt, amikor 45 utáni első szépségkirálynőnknek választották meg 1985-ben. Ami külön érdekes még Fonyóddal kapcsolatban, hogy nem csak mi strandolhatunk kellemesen nyaranta, hanem egy viszonylag nagy területen elnyúló kutyás fürdetőhely is várja négylábú barátainkat. Fonyódról amúgy napközben majd a közösségi oldalunkon egy rövid videót is láthatnak majd. Természetesen javaslom Fonyód felkeresését bármilyen évszakban, önöknek pedig kedves fonyódiak, köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Hadd szóljon a következő felvétel most önöknek az Aladdin című musicalből, Jan Zakata és Dolhai Attila énekel.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 8 órakor hírek, előtte dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítása a Magyar Népdal Kincstárból szemezget, addig a Tárkány Trió muzsikál. A következő zenei óra pedig a Dolliról Végleg a szívügyem maradtál című dalával indul majd. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a népdalkincstárban. A Katona lány 16. századi szép históriából ismert történet, amelyben az apa helyett teljesít katonai szolgálatot a lány, majd sikerei után leleplezi női mi voltát. Ez szüzsé Ázsiában is megtalálható, gondoljunk csak a rajzfilmben is megörökített kínai Mulán történetére. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából megjelent néprajzi kötetben Volter Domonkos 7 szlovák ballada példát idéz. A Trencsén vármegyei Kosárfalván gyűjtött szöveg például így kezdődik. Háborúzni kell a törökkel, tulajtom, szomorú vagyok, kit küldjek el, tulajtom. A balladában egy paraszt vagy egy király háborúba akarja küldeni maga helyett a lányait. A legidősebb és a középső lányt tartja erre alkalmasnak, azonban egyikük sem vállalkozik a feladatra. Csak a legkisebb lány, akit az apja nem is akart elküldeni a háborúba, vállalja a harcot, és sikereket ér el. A Püspök 60-i szlovák balladában a lány, idézem, mikor a harcba belépett, rögtön 100 törököt levágott. Mikor másodjára támadt, 300 törököt levágott. A ballada a legtöbb esetben pozitívan ér véget. A lány felfedi kilétét, és a császár felesége lesz. A magyar folklórban ugyancsak ballada jellegű, népmesei fordulattal végződő ének, a véres kard az egész országot bejárja kezdetű. Két változata van Csíkkarcfalváról, ugyanattól az énekestől, az 1888-ban született Mészáros Józsefnétől. 1958-ban pszalmodizáló dallammal énekelte, 1967-ben pedig a lefelé kvintváltó pentaton stílusú, Kodály 1912-es kászoni gyűjtéséből és ének zongora kíséretes feldolgozásával az Az, hol én elmegyek szöveggel ismerté vált dallammal. Most a Csíkkarcfalvi Mészáros Józsefnétől halljuk a 24 versszakos ballada részletét Sárosi Bálint 1967-es gyűjtéséből.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
2: Ezen a hétvégén szombaton Steinkohl Erika színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a színi tanulás kezdete, a Budapesti Operett Színházban eltöltött évek tanulsága, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként került az Aradi Varga humorista páros bűvkörébe, s hogy mennyire nehéz ma egy színésznőnek a komédiázás művészete. Vasárnap Szabados Mihály színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy hogyan került a Sose halunk meg című film szereplőgárdájába, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen egy magyar színész élete az óceánon túl Kanadában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
1: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
3: Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaság

0: meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia kérdése is. A miniszterelnök több magas rangú szentszéki tisztviselővel is találkozott. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Bak András azonban fenntartja a javaslatát. A mentelmi jogok felfüggesztését kedden kérte a legfőbb ügyészség. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Volodimir Zelenszky ukrán elnök egyelőre nem utasította el a moszkvai tárgyalásokra szóló orosz meghívást, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Oroszország nyitott a rendezésre, egy ideiglenes fegyverszünet helyett tartós békére van szükség. Közben az ukrán elnök bejelentette, hogy országa megállapodott a Patriot légvédelmi rendszereihez szükséges rakétacsomagról. Volodimir Zelenszky ugyanakkor azt nem közölte, hogy melyik országtól érkezik a harci eszköz. Csak nem két hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet, közölte Ivica Dačić, Szerbia ügyvezető belügyminisztere. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítő csapatok is dolgoztak. Idehaza vegyes nyári szezont zárta a hazai turizmus. A fővárosnak jó éve volt, a vidéki szálláshelyek viszont megszenvedték az erős forintot. Megdrágult a vendéglátás, sokan inkább külföldön nyaraltak, összegzett a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban. Flesch Tamás elmondta, hogy az ágazatnak több minőségi turistára lenne szüksége, de ehhez elengedhetetlenek a fejlesztések. A szakember pozitív fejleménynek nevezte, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség leült egyeztetni a szakmai szervezetekkel. Utóbbiak szerint főként a szabályzásokkal van gond, a többi között a vendéglátás és az idegenvezetés területén. Megnyílt a WordPress fotókiállítás Budapesten a Biodómban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelenleg égetőbb problémáit jelenítik meg a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon a szelet élénk időnként erős lökések kísérhetik. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható.
1: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Péntek van, 2026. szeptember 25-e, 8 óra múlt 8 perccel a mikrofonnál. Hajdú Tibor, remélem mindenki energikusan és jókedvűen indul a mai napnak. Tartsanak velem, ígérem, hogy ebben segít majd. A jó muzsika olyan nótákat hallhatnak, mint a Gyere, gyere, ülj az ölembe Szigeti Fercsi előadásában, vagy a Ne szidjatok soha engem, Egri József énekel. Reggeli világzenénk a Parnograszt felvétele, a nézését meg a járását, de természetesen örökzöldek is felcsendülnek majd. Többek között a Csak egy tánc volt, Lakatos Miklós és Kovács Erik zenekar előadásában a 2022-es 10. születésnapi gálánkon rögzített felvétel szól. Sütés-főzés 3-4-9 környékén, 10 perc múlva nagyjából egészségpercek, benne egy érdekes felfedezés, miért érzékeljük az idő múlását valahogy gyorsabbnak, amikor már nem először vagyunk 18 évesek. Most egy csárdás, baj van, nagy baj énekli Hajnal Nikolett és Karcagi Nagy Zoltán, ifja Berki Béla és zenekara kísér. Kérem, tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggel!

0: Erre utol, édes szeres belém, éljen az élet és szentjen a dal, jöjjön a csók az estet a kor, vár az a kis lakadunk tetején, gyere utol, édes szeres belém.
1: Rögves, 4:09, jó reggelt!
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Azért merem teljes bizonyossággal állítani, hogy nem csak én vagyok az egyetlen, aki szinte naponta észreveszi, hogy mennyire gyorsan múlik az idő, mert hogy ennek van tudományos magyarázata is, de ami tényleg döbbenetes, nem, hogy mintha csak most kezdődött volna el az év, szinte tegnap volt, hogy kánikulát kellett kibírnunk, aztán most már tele vannak a boltok minden szentekre való készülődéssel, mécsesekkel, meg persze halloweeni dekorációval, aztán mindjárt itt a karácsony. Szóval a lényeg az, hogy amikor gyerekek voltunk, szinte egy iskolai szünet is végtelen hosszúságúnak tűnt, ilyenkor felnőttként pedig sokkal, de sokkal gyorsabban pörgőnek tűnik az idő. Természetesen az órák ugyanúgy járnak, nem lett hosszabb, sem rövidebb egy-egy óra, viszont az érzékelés nagyon-nagyon változik. Az egyik lehetséges tudományos magyarázat az az, hogy minden újabb évet az addig leélt életünkhöz viszonyítunk, tehát nem kell matematikusnak lenni, hogy az ember lássa az összefüggést, hogy amíg 5 évesen mondjuk egy év, az addig életünk ötöde, ilyenkor már visszatekintve egy év, hát mondjuk úgy, hogy töredéke annak. Ugyanaz az időszak, tehát egyre kisebb résznek tűnik az ember életében. A másik pedig szintén ennek is van most már pszichológiai magyarázata, hogy az újdonságoknak milyen nagy szerepük van abban, hogy hogyan érzékeljük az idő múlását. Gyerekkorunkban ugye szinte minden nap, minden órája tartogatott valami ismeretlent, új emberek, új tárgyak, új helyek, új élmények, és az agyunk ezeket az új információkat részletesen feldolgozták, sok emléket rögzítettünk. Emlékszem, hát amikor az ember először tanult meg kenyeret vágni, az a 10 perc is fél óra volt legalább, amíg hónunk alá szorított veknivel óvatosan megpróbáltunk egy karé szeletet levágni. Ma meg már ez automatizmus, tehát az így kialakult, ismétlődő hétköznapi szokások már nem terhelik meg az agyunkat. Ugyanazon az útvonalon járunk, boltba dolgozni, hasonló feladatokat végzünk, ezért valahogy összemosódnak a napok, mert hogy az agyunk a megszokott dolgokat egyre gyorsabban dolgozza fel, és ezért érezzük úgy, hogy az idő szinte elrepült. Persze, felmerül a kérdés, hogy hogyan tudunk tenni az ellen, hogy tényleg ne szaladjanak el most már a napok, és minden pillanatát kiélvezhessük, mert hogy az időt megállítani nem tudjuk, az érzékelését viszont igenis tudjuk befolyásolni. Például új dolgokat tanulunk, ismeretlen helyeket keresünk fel, új hobbit választunk akár, vagy a legegyszerűbb, hogy egy másik útvonalon megyünk adott esetben haza, és az is segített, hogyha néha kilépünk a mindennapok, mondjuk így robotpilóta üzemmódjából, és tudatosan figyelünk arra, ami éppen körülöttünk a mostban, ebben a pillanatban történik. A tanúság tehát egyszerű, nem feltétlenül az idő gyorsul fel, hanem az életünk válik megszokottabbá, és hogyha több új élménnyel, figyelemmel, felfedezéssel töltjük a napjainkat, az idő talán nem lesz több, de viszont hosszabbnak, gazdagabbnak és tartalmasabbnak érezhetjük. Bokor János énekel a folytatásban, búcsán szól a kecskeméti öreg templom nagy harangja, a Rajkó zenekar kísér.

0: Lelki szemeim előtt látom, vagy inkább lelki füleim előtt hallom, ha létezik ilyen kifejezés, de is napot jöveget kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Szóval azt, hogy amikor egy pornográf felvétel felcsendül a rádióban, utána azt mondják a hallgatók, hogy jaj, még ilyet többet akarok. Elérkezett a pillanat, reggeli világzenénk a nézését, meg a járását, feldolgozása. Ettől a csodálatos zenekartól, este 9-től pedig még több világzene, Népek Dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.
1: A nézését meg a... Na, kíváncsi leszek, mennyi ismerik!

Sütés, főzés a Donkó Rádióban hamarosan, derűs napot kívánok. Addig az egyik legszécsipálosabb dal instrumentális feldolgozását hallhatják. Vadas Tamás a zeneszerző. Ez a Csak egy tánc volt, Lakatos Miklós és Kovács Erik zenekar előadásában hallgatjuk meg.

0: 3:49 van.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Tessenek most elképzelni egy napsütötte szicíliai teraszt, ahová belopózik a tenger illata. Az asztalon friss ropogós kenyér mellett egy tál szoftos, édes savanykás padlizsán ragú, ezt hívják kaponátának, ez maga Szicília, színe, szenvedélyes és tele van meglepetéssel, ráadásul mindössze 30 perc alatt elkészíthető. Egy nagyobb padlizsán kell hozzá, egy fej vöröshagyma, 3 szál halványító zeller, egy olyan 8-10 koktélparadicsom és 3 gereszt fokhagyma. Szükségünk lesz még zöldolajbogyóra, kapribogyóra, sűrített paradicsomra, egy kevés fehérborra, vörösborecetre, cukorra és természetesen jóféle olívaolajra. Először a padlizsánt érdemes apró kockákra vágni, majd közepesen forró olajba tenni. Már a sercegéstől megjön az ember étvágya, addig sütjük, amíg kívül enyhén aranybarna, belül pedig ilyen puhán krémes lesz. Ezután kivesszük, megsózzuk, papírtörlőn lecsepegtetjük, és a serpenyőben maradt finom olajba vékonyra szeletelt vöröshagymát és zellert teszünk, hagyjuk őket szépen lassan megpuhulni, majd mehet bele az aprított fokhagyma, a félbevágott koktélparadicsomok és 3 evőkanál sűrített paradicsom, és most következik egy nagyjából 2 deci száraz fehér bor, addig forraljuk, amíg nagyjából a felére sűrűsödik, és ekkor érkeznek a kaponáta igazi, mondjuk így szicíliai szereplői, a zöldolajbogyó és a kapribogyó, majd visszatesszük az aranybarnára sült padlizsánt is. Az étel különleges ízét pedig 3 evőkanál vörösborecet és 2 evőkanál cukor adja. Ez az édes és savanyú, izgalmas találkozása. Ha valaki szereti csípősen, akár frissen őrült borsot, vagy netán egy csipet csilipelyhet is tehet bele. A sóval érdemes óvatosan bánni, ugyanis a kapribogyó, az olajbogyó már önmagában is sós, ezért előbb, az ízesítés előtt mindenféleképpen kóstoljuk meg. Nos, néhány percnyi összefőzés után elkészül a fényes, sűrű és illatos ételünk. Ezt kínálhatjuk melegen, langyosan, de akár hidegen is, friss, ropogós bagettel. Ez tökéletes arra, hogy az utolsó csepp szoftot is kitunkoljuk a tányérból. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jó muzsikát kínálok mellé, Ripdalát, a Rip van Winkle című operettből, előadója Melis György, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát és az énekkar férfikarát, Breitner Tamás vezényli.

is napot adom, Korrádiót hallgatják. 9 órakor következnek a hírek, addig Kálmán Imre ördög lovasából hallhatják a Palotást. Az Operett Színház zenekara előadásában a következő zenei óra pedig csárdással indul majd. Vékony héja énekli Jenei Gábor, ifja Berki Bélai zenekara kíséretével. Ezzel várom Önöket nem sokára.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egyszer volt, hol nem volt.
2: Még az óperenciás tengeren is túl.
3: A mese tanít.
2: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
3: Megnevettet.
4: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
3: Ám végül mindig győz az igazság.
2: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
3: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Hétfőn szavaznak a képviselők két volt miniszter és Magyar Péter kormányfő mentelmi ügyéről. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csőd eljárása. Folytatódik a napos, felhős, enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imel.

0: Ütlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Elkezdődött a Bayern Construct ZRT csőd eljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie. A rendelkezés a munkabérekre nem vonatkozik, a dolgozók megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök augusztus elején bejelentette, a kormány eláll a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést állapított meg. A szakmaiságnak kell meghatároznia az Agrárkamara további működését, mondta a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy a külföldi, például a brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal támogatta a szervezet. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre mintegy 93 millió forintot biztosított a kamara, és köze volt két az országgyűlési választásokat megelőző politikai rendezvényhez is. Megszüntetése után 10 évvel október 8-án online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság. Tóth Ákos főszerkesztő a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, céljuk egyebek mellett a korábbi kiterjedt vidéki tudósítói hálózatuk feltámasztása, és a tervek között a napilap újraindítása is szerepel. Beszélt arról is, hogy 4 magánbefektető finanszírozza a médiacsoportot, amelynek részévé vált a Népszava is, ezzel sikerült azt a szellemi műhelyt is megmenteni. Ismét civilek sérültek meg az éjszakai orosz és ukrán dróncsapásokban. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, Zaporizsjában 2 egészségügyi intézményt ért találat. Legkevesebb 2 sebesültről tudni. Ukrán légicsapásokban az oroszországi Uljanoszkban 8 civil, köztük egy gyermek. Voronyezs megyében 4 ember sérült meg. Több mint 1 millió embert várnak Franciaországban a pápa látogatás eseményeire. 14. Leó Párizsban a Notre-Dame-nál köszönti majd a híveket, majd este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik együtt. A katolikus egyházfő holnap több százezer hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét a francia fővárosban. Végül pedig az időjárásról. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható.
1: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják 2026. szeptember 25-én, pénteken 5 perccel 9 óra után. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Remélem kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom abban, hogy velem tartanak a folytatásban is. Nem sokára hallhatnak egy csárdás tematikus hétvégénk főszereplőjének előadásában. 100 esztendeje született a legendás Kovács Apollónia, a nóta pedig a téglaporos a kalapom. Utána örökzöld minden mennyiségben a csöndéve, Keresztes Ildikói és Balázs Fecó felvétele, vagy a romantika, a Zoránna slágere, és felcsendülnek majd örökzöldek cigányzenekari kísérettel, Dankó klubos felvételek. Az óra vége felé holnap adják át a legújabb magyar örökségdíjakat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Tervezek egy beszélgetést Böszörményi Gergely elnökkel. Lesz születésnapos köszöntés is nem sokára. Elsőként pedig Bóni dala, Kálmán Imre csárdás

0: Köszöntés hegyek, ha lehet ezt a túlzó jelzőt használnom a folytatásban, de is napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Lesz születésnapos, elsőként azonban házassági évfordulós köszöntés.
1: Tessék!
0: Jó napot kívánok, Sipos Bernáttal szeretne beszélni Hajdú Tibor. Üdvözlöm. Jó napot kívánok, a Donkó Rádiótól keresem önt, még valószínűleg nem beszéltünk, csak azért hívom, hogy el ne felejtse ma felköszönteni a feleségét, Évát. De gondolom, hogy nem felejtett el a házassági évfordulót.
1: Készülőben vagyok.
0: Igen? Jó.
1: Igen.
0: A jó hír, hogy ő sem felejtett el önt, és megkért engem, hogy feltétlenül köszöntsem fel, mert hogy de szép 50. házassági évfordulójuk lesz, és azt mondta nekem Éva, hogy a lánya Évi, a veje Laci, illetve az unokák Bertold és Bonka nevében nagyon-nagyon sok puszit küld, így rajtam keresztül engedje meg, hogy átadjam.
1: Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.
0: Terveznek ma valamilyen elmenetelt, valami szép ünnepi estét?
1: Egyelőre nem tervezünk. Lehet, hogy majd, ha felköszöntöttem, akkor beszélünk valamit.
0: Jó, kívánom, hogy töltsék nagyon nagy szeretetben, boldogságban a napot és a következő hosszú-hosszú éveket nagy szeretettel.
1: Remélem, hogy még lesz belőle rész. Köszönöm.
0: Viszontlátásra.
1: Legjobbakot. Köszönöm a hívását. Viszlát.
0: Tamás barátomat pedig most akkor megkérném, hogy csörgessük a másik számot, Marikát.
2: Igen, tessék.
0: Jó napot kívánok, Hajdú Tibor, Donkó Rádió, Marikával szeretnék beszélni.
2: Igen, én vagyok.
0: Megtaláltam a Kis Imréné Marikát?
2: Igen.
0: Akinek a Kis Imre nevű férje Téglásról azt kérte tőlem, hogy feltétlenül köszöntsem fel a születésnapján. Boldog születésnapot kívánok.
2: Hát köszönöm szépen. Hát gondolom ő kérte, mert a férjem, a Kis Imre a férjem.
0: Ugye? Igen, igen, ilyen ravasz ember nagyon szeretheti önt, és egy gyönyörű nótát szeretné, hogyha lejátszanánk önnek a Nincs a Földön olyan ember kezdetűt, úgyhogy meg is tesszük. Szívből kívánok jó egészséget, Isten értesse a drága Marika.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Legyen
2: köszönöm
0: szép napja, és
2: köszönöm
0: jó
2: a férjemnek is.
0: Üdvözlöm őt is.
2: Köszönöm.

Két balesetet látok a térképen, a fővárosban. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Megpróbálok ránagyítani. Az egyik az Orci tér előtt a Kőbányai úton befelé, hát gondolom ez kellőképpen lelassítja a Kőbányai út forgalmát. A másik pedig a Közraktár utcában, nézem, hogy melyik irányban, a Petőfi híd felé nem, ha jól látom, akkor a Szabadság híd felé, hát ott sem lehet könnyű most a helyzet. Arra szólnak a járművek az M1-esen, a főváros felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között, a Hegyeshalom felé vezető oldalon pedig az M0-ás csomópont után koccant két autó, a 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el az autók, a kialakult torlódás már a 0-ásra is kihat, az M2-esen pedig Vác felé Dunakeszi csomópont után történt baleset, a 23-as kilométernél forgalom korlátozásra kell számítani. A Dankó Rádióban pedig a legkiválóbb örökzöldekre már is Keresztes Ildikó és Balázs Fecó kettőse, a Csönd éve.

0: 30 éve indult útjára a Magyar Örökség díjder, is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Több száz olyan teljesítményt, életművet, közösséget és kezdeményezést ismert el, amelyek valamilyen módon gazdagították a magyar szellemi és kulturális örökséget. A díj egyik különlegessége, hogy bárki tehet javaslatot arra, hogy kit vagy mit tart méltónak erre az elismerésre, és most szombaton immár a 115. díjátadóra kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A matek úgy jön ki, hogy évente 4 alkalommal, esetenként 7-7 díjat osztanak ki. Böszörményi Gergelyt, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökét köszöntöm nagy szeretettel. Jó reggelt kívánok, szia!
1: Szép jó reggelt, szia!
0: A díj egyik nagyon szép megfogalmazása szerint a kitüntetettek együtt alkotják a magyarság láthatatlan szellemi múzeumát. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mi kerülhet be egy ilyen láthatatlan múzeumba?
1: Hát amikor Makovecz Imrék elindították 1995-ben, akkor ők azt látták, hogy 5 évvel a rendszerváltozás után még nincsen nagyon rend a fejekben, és nagyon sok olyan gondolat kering még a levegőben, amit tisztába kellene tenni. És erre hívták létre. Tulajdonképpen az elmúlt előtte levő 41 néhány éves kommunista rendszernek a maradványait szerették volna egyrészt felszámolni, másrészt viszont pont olyan kitüntetéseket szerettek volna átadni, amit az előző rendszerben egy nagy teljesítményre esetleg nem azt mondta a hatalom, hogy ez milyen szép és milyen jó megjutalmazunk, hanem akár éppen még börtönbe is zárhatták. Hát ez volt a kiindulási alap, de aztán természetesen ez nem csak a múltbéli dolgokkal igyekezett foglalkozni a díj, hanem a jelennel is. Így aztán tulajdonképpen minden olyan teljesítmény, amely valóban a magyarságunkat erősíti, az önazonosságunkat erősíti, és amely az összetartozásunkat erősíti. A Magyar Örökség díjnál nagyon fontos az, hogy nem baj, hogyha nem olyan világra szóló esemény van, vagy olyan teljesítmény, amire az egész világon mindenhol fölkapják a fejüket. Persze, ez is nagyon jó, hát ilyen a Rubik kocka például, és lehetne még sorolni hosszan a díjazottakat. Tehát minden olyan személy, akár elhunyt személy is, tehát posztumusz díj is van, illetve intézmény vagy gondolat és sportteljesítmény, amely a magyarság épülését és valamennyiünk előrébb lépését mutatja és kísérheti, az mind díjat kaphat. Így kapott most például az Ars Sacra Fesztivál is Magyar Örökség díjat. 20 éve létezik ez a Szent Zenei Fesztivál, és mára durván 100 000-es látogatottsága van. Szinte nincsen a Kárpát-medencében olyan település, ahol ne tartanának egy olyan rendezvényt, amely a szent művészettel kapcsolódik az Istenhithez és Jézus tanításához.
0: És ide még hadd kössek, hogy nagyon szimpatikus volt nekem, hogy mennyire ökumenikus jelleggel laudálják ezt a különleges rendezvényt. Egyrészt Erdős Péter bíboros, Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus elnök püspök és Steinbach József református püspök is mellé állt.
1: Így van. Így van, ők amikor a 20 éves jubileum elérkezett az idei évben, akkor megjelent egy kiadvány, és ebbe a kiadványba küldték el tulajdonképpen a dicséretüket, laudációkat, méltatásukat, és Ober Frank Pál fogja felolvasni a teljes laudációt, és a három egyházi vezetőnek, a történelmi egyházok vezetőinek a szövegeiből fog idézni, és így áll össze majd a laudáció. De tekintettel arra, hogy a Dankó Rádióval beszélünk most, a hallgatók talán szívesen hallgatják azt is, hogy az elmúlt 30 év alatt mennyi népzenei, néptánc együttes szólista vagy együttes kapott díjat, és rögtön itt a zenészeknél, miután én egy zenei producer vagyok, és nagyon sokat dolgoztam együtt nagyon jó nevű és nagyszerű teljesítményt felmutató magyar együttesekkel is, meg határon túli együttesekkel is. Örömmel mondom el, hogy a népzenészek közül olyanok, mint Sebő Feri Isten nyugodtan jobb békében, a Kaláka együttes, a Misztrál együttes, a Vujicsics együttes, tehát hosszan lehet sorolni ezt a sort és a szólistákat. Így van. Ennek a Magyar Örökség díjnak valóban az igazi becsületét adja, és a presztízsét. Azt mondták, hogy tudod, Gergely, akiket most felsoroltam zenészeket, mi Kossuth díjasok vagyunk, de nagyon vártuk a Magyar Örökség díjat. Tehát olyan presztízse van, már a zenészek és a tudósok és a művészek között is, olyan presztízse van, hogy arról beszélnek, hogy hát igen, a Kossuth díj, hát ez mégiscsak egy civil díj. A felvezetőben elmondtad, hogy bárki elküldheti a felterjesztését a bírálóbizottságnak. Ez így van, mert az eredeti gondolat az volt, hogy egy ilyen demokratikusan alulról építkező rendszer legyen a Magyar Örökség díjnek az alapja, és az egy fontos szempont, több mint 5000 ilyen felterjesztés érkezett a bírálóbizottsághoz az elmúlt 30 év alatt. Hát ez egy bődületes nagy szám, és ami még nagyon fontos szempont, hogy a bírálóbizottság kizárólag a felterjesztésekből választhat. Tehát nem a saját barátok és a saját ismerősök és a nem tudom én kiknek szavazza meg a bírálóbizottság a díjat, hanem kifejezetten a magyar állampolgárok által beküldött felterjesztésekből. Ez egy nagyon jó dolog, és hihetetlen, hogy ez az 5000-es szám, ez azt is jelenti, Bogár László közgazdász barátom mondta, hogy Gergely, ez egy szociometriai felmérésnek is fölér az országban, hogy az emberek mit gondolnak fontosnak és nagyon jónak, díjazandónak. És hát ebben ugye nincsen benne a politika, mert ez egy politikamentes civil szervezet, a Magyar Örökség és Európa Egyesület, valamint a vele kapcsolatban levő és azt kiszolgáló, illetve az Egyesület szolgálja ki a bírálóbizottságot, egy nagyszerű grémium.
0: Egy személyes megjegyzés, jó néhány évvel ezelőtt, talán 18-19 környékén én is részt vettem abban a kampányban, amelyben Sztélo Gábor volt embermentő evangélikus lelkész, Magyar Örökség díját próbáltuk remélni, és azt hiszem meg is kapta talán, ha jól emlékszem.
1: Meg. Nem is olyan régen, egy néhány évvel, talán 5 évvel, 6 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem. És én nagyon megható volt. Egyébként általában a díjazottaknál a laudáció is maga, meg hát maga a történet, ami az emberek vagy az intézmények mögött áll. Katolikus intézmények több száz éve működnek, református intézmények több száz éve működnek. Hát ilyenekből természetesen van a eddigi 30 év alatt 800-nál is több díjazott között. És hogyha szabad még a most szombatiakról is beszélni egy pár szót, Bősze Péter professzor orvos, aki a magyar orvosi nyelv ügyével foglalkozott nagyon részletesen, és egy nagyon szép írás van az ő gondolataival az interneten. Magyar tudomány, magyar tudósokkal, magyar nyelven. Ez egy nagyon fontos dolog volt a számára. Ő hozta létre a magyar orvosi nyelv tantárgyat, alapította a folyóiratot, tankönyveket írt ezzel kapcsolatban. Tehát egy nagyon sokrétű tudós emberről van szó egyébként. Aztán beszéltem az egyik orvos barátommal, és mondtam neki, hogy igen, amikor a családunkban van valami betegség, és megkapjuk a leletet, akkor nem győzzük a mesterséges intelligenciával, vagy a szótárakkal kibogozni, hogy egyáltalán mi a bajunk, hogyha van bajunk, vagy mi a jó abból a lelet sorból. És erre azt mondta nekem az orvos barátom, hogy tudod, az hagyján, hogy ti nem értitek, de az a baj, hogy az orvosok egymás között se tudnak beszélni. Na hát ez Bősze Péternek az érdeme. Egy nagyszerű, szintén tudós ember, az igazgató, a Fogarasi Katalin igazgató egyetemi docens fogja őt laudálni. Itt van Tóth László író, Felvidék, az is egy szempont a szavazásnál, amikor a bírálóbizottság összeül szavazni, hogy lehetőség szerint határon túlról is legyenek díjazottak. Hát most kettő is van, egy felvidéki és egy erdélyi, mert Tóth László író, költő, aki éppen 77. születésnapját ünnepli szombaton, ez egy kedves és szép egy versét, akinek nagyszerű humora is van ráadásul, és a 70-es, 80-as években természetesen a csehszlovák fiatal költőknek a lázadó társaságához tartozott fiatal költőként, és nagyon tetszik az a története, hogy a humornál is egy pillanatig megálljunk. Azt kérdezték tőle, hogy hány éves korodba kezdtél verseket írni? Hát olyan 8-10 éves koromban, de ezt viszonylag gyorsan abba hagytam. És akkor utána jött a gimnázium, első vagy másodikos gimnazista voltam, amikor annak és rendje módja szerint szerelmes lettem az egyik lányba, a gimnáziumba, és egyébként Komáromba járt gimnáziumba. Az első versem az valahogy így szólt, Éva, négy betűje szó. És akkor mondta, hozzátette még, hogy a matematikai zsenim is rögtön kiderült ebből, de szerencsére megoldódott a kérdés utána, mert követte őt egy új hölgy a gimnáziumban, egy új szerelem, aki viszont már Kati volt, és így csak be kellett helyettesíteni a
2: nevet. Ez nagyon jó.
1: Nagyon tetszik nekem is ez a humor. Természetesen nem csak viccről szól ennek az embernek az élete, hanem ami irodalommal, művészettel kapcsolatos és költészettel, abba őt szinte mindenhol meg lehet találni a Felvidéken. Na ő például egy olyan ember, és ez egy újabb szempont a választásnál, a szavazásnál, hogy olyan ember, akit lehet, hogy Zalaegerszegen nem ismernek, lehet, hogy New Yorkban nem hallottak róla, tehát nem egy olyan ismert név, mint akiket föl lehetne sorolni, de az, hogy ő magyar nyelven beszél, magyar nyelven ír, és a magyarsága nagyon fontos számára, tehát az önazonosságában ez egy meghatározó dolog. Na ez számunkra is fontos, hogy legyenek olyan díjazottak mindig, akik a saját területeken valóban fenntartják még a magyar nyelvet, a magyar hangot, a magyar költészetet, a magyar művészetet. Ettől magyar örökség. Tehát mi nem nemzetközi dolgokkal foglalkozunk, hanem elsősorban azzal, ami magyar, és ami valóban a mi örökségünk. A végére hagytam, nem mind a hét díjazottról beszélek most, a 400-as férfi gyorsváltót. Hát nem tudom, hogy ki mennyire nézi és szereti a sportot, amikor megúszták ezek a fiúk az Európa-bajnoki győztes döntőt, akkor itt a kis utcánkban, a kertesházas övezetben lakunk, nyitva volt az ablak, én úgy ordítottam, mint nem is tudom micsoda örömömbe, és valószínűleg azt hitték, hogy itt nem valami baj lehet, vagy valami extravagáns dolog történhetett. Na hát szóval, hogy a sportban is természetesen vannak olyan teljesítmények. Ezek azért érdekes, mert 100 évvel ezelőtt rendezték az első úszó Európa-bajnokságot, és miután Budapestet és Magyarországot a fürdők városának tekintették, de különösen Budapestet, ezért Budapest kapta meg a rendezési jogot. És akkor, ha jól vele gondolunk, 100 évet kellett várni, hogy egy ilyen csoda megtörténjen. És nagyon jól mondja Ballai Attila majd a laudációjában, hogy egy-egy csúcs teljesítmény ilyen úszónál kiugorhat, elő fölbukkalhat. De hogyha már, és akkor az egy egyéni aranyérem. De hogyha négyen összejönnek, és ezt a csúcsot elérik, az már országos győzelem, az már magyar győzelem.
0: Bizony.
1: Ez a gondolat, ez nekem nagyon tetszik ez a gondolat.
0: Javaslom a hallgatóknak is amúgy, hogy bogarásszák a magyarörökség.hu internetes portált, ugyanígy itt a korábbi díjazottakról is találnak információt, illetve valami most ütötte meg a szememet, és ez is azt bizonyítja, hogy ez egy igazi nemzeti közösség. Tudom, furcsa, amit most mondok, de van egy rovat Gyászhírek címmel. Ez azt jelenti, hogy odafigyelünk, odafigyelnek mindazokra, akik hozzátettek a magyar kulturális örökséghez, hogy méltóképpen megemlékezzenek róluk is, így, hogy az emlékezetük velünk maradjon.
1: Így van, most éppen azt tervezem egyébként, hogy az egyesületi tagoknak és a bírálóbizottsági tagoknak írok egy körlevelet, amikor Sebő Feri barátomnak, akivel nagyon sokat dolgoztam együtt, én is, ahogy említettem, mint zenei producer, rengeteg koncertet szerveztünk, Kárpát-medencei Magyarok Zenei, Református Zenei Fesztivál, Nyílt Énekóra, stb. Akkor én nem tudtam elmenni a temetésére, és azt gondoltam, hogy néhány szár virággal azok, akik nem voltak ott a temetésen, vagy akik szívesen kijönnek újra, azokkal kimenjünk, és megkérem a Sebő együttesnek a tagjait is, megkérdezem, hogy van-e esetleg valaki, aki eljönne velük. Úgyhogy valóban gondolunk rájuk sokat, és hát nagyon sajnálattal halljuk, hogy hát én már hajlott koromban itt vagyok ebbe a generációba, hogy nagyon sokan mennek el. Szinte minden hétre jut most már egy olyan zenész, aki itt hagy bennünket, és elszólítja az Úristen.
0: Hát, ez az életünk. Viszont
1: ez
0: van
1: az életünk, de gondoljuk arra, hogy szombaton nagyszerű és gyönyörű, szép átadó ünnepséget fogunk tartani, és két zenész társulat is, illetve hát egy szólista meg a Misztrál együttesnek két tagja is föl fog lépni. Kis J. László tárogató művészt fogjuk majd hallani, és Henzinger Mika és Török Máté fognak játszani szintén a díjátadások között, tehát a díjak kiosztása között.
0: Egy különösen méltó helyszínen, igen, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.
1: Igen, gyönyörűen felújított díszterme, tehát már csak azért is érdemes oda jönni, hogy ezt megnézzék.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Böszörményi Gergelynek, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökének.
1: Én is köszönöm, minden jót.
3: Dankó Rádió. A villa legnagyobb

a villanegra nem fényes lakát. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgetik, e csöndes házban oltalmat talál. De ez még mind semmi,

tóm elég. A villanegra nem a páca zárt, a villanegra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. Most tessék csak ide figyelni!

0: fölmelegszel, meglátod, még az álmod egyre visszajár. Na jó,
1: a villanegra nem a pálca zárda, a villanegra nem fényes lokál.

Holnap lesz az Él a zene elnevezésű országos kezdeményezés, amelyekről hamarosan 10 óra után az aranylemezekben is szó lesz. Derűs napot kívánok, a Domkó Rádiót hallgatják. Tölgyi Krisztától azt is megtudhatják, hogy persze a Domkó Rádión kívül, hol lehet majd lépten nyomon magyar dalokba botlani. Érdemes lesz hallgatni a műsort a kiváló muzsika okán. És a folytatásban Domkó klubos örökzöld emlékeket idézünk fel. Cigánzenekari kísérettel már is a Május éjszakán című dal forog. Szász Kati énekel Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. Május

Lehet, hogy önök is észrevették már, de zúdul ránk az információ, és hihetetlenül hype-olják most az új Brad Pitt-es filmet Odinnal, a német juhásszal. Egyébként biztos, hogy izgalmas sztori, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, de van nekünk is azért különleges kutyánk, Mancs például, a mentő kutya, őt mutatja be a folytatásban, hiszen Borsodobói Zemplén megye értéktárának egyik büszkesége ő, szóval Vecsei H. Miklós vele foglalkozik a folytatásban. 10 órakor hírek után a aranylemezek Töldi Krisztával, jó ebédhez szólanulta, várja önöket Budai Beatrix, 2 órától pedig Gál Zoltán teljesíti a kívánságokat, tematikus hétvégén főszereplője, a 100 esztendeje született Kovács Apollónia, reggelente pedig Nádas Györggyel ébredhetnek. Én megköszönöm egész heti figyelmüket munkatársaim nevében, a hangmérnök Fóti Tamás, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Műsorainkat, akár a ma reggelit is újra meghallgathatják, a kedvük tartja a mediaclick.hu internetes oldalon. Hajdú Tibor búcsúzik, hétfőn találkozunk ismét, addig is szép hétvégét, derűs napot, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Borsodabaúj Zemplén.
1: Még életében szobrot kapott. Mancs a mentőkutya. Helikopterről ereszkedett le kötélen, gumicsónakból ugrott a zavaros vízbe, bátran kutatott az összedőlt házak romjai között. Pedig ez a német juhász 1994-ben betegen született. Gazdáját maga választotta ki azzal, hogy fogaival nem engedte el a nadrág szárát. Lehocki Lászlónak feltűnt, hogy fél éves kutyája az egyik hátsó lábára sántít. Diszpláziát, egyfajta csontbetegséget azonosítottak Mancsnál. Ebből egy házi készítésű kengyel segítségével olyan tökéletesen sikerült meggyógyítani, hogy hamarosan a miskolci Spider mentőcsoport legsikeresebb kutyája lett. Ez az Ebb a kutatásra született. A nevét azért kapta, mert mindenhol ott volt és kapart. A gazdája csak mondogatta, védd már innen a Mancsot. 10 hónapos korától vett részt az akciókban a világ minden táján. Az 1999-es izmiti földrengés után 3 nappal egy 3 éves török kislányt hoztak ki a segítségével a romok alól. Mancs mentett 2001-ben a pusztító, 7,6-es erősségű szálvadori, majd az indiai földrengésnél is. Víz alatti holttestet is képes volt jelezni, valamint egyazon helyszínen megkülönböztette az élő és halott embert. Egy Kairóban összedőlt hatalmas ház romjai között társaival, Csepivel és Vikinggel 72 áldozat helyét azonosította. 2006-ban tüdőgyulladás miatt pusztult el. A Miskolcon 2 évvel korábban felavatott szobra valóságos búcsújáró helyé vált.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Innótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Innótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
4: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
5: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
4: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
6: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Hétfőn szavazhatnak a képviselők két volt miniszter és Magyar Péter kormányfő mentelmi jogáról. Vegyes nyári szezon zárta a hazai turizmus. Folytatódik a napos, felhős, enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demetíme, a mikrofonnál Ötvös Ádén. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyészjelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Bak András azonban fenntartja javaslatát. A mentelmi jogok felfüggesztését kedden kérte a legfőbb ügyészség. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés.

0: az ENSZ-re, amelynek cselekvőképesnek kell lennie. Elkezdődött a Bayer Construct csőd eljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg. Adóságait nem kell rendeznie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során több szerződésszegést is megállapítottak. Önként nem akar lemondani, és 2028-ig szóló megbízatása kitöltésére készül a Nemzeti Színház igazgatója. Vidnyánszky Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, hogy már többször szeretett volna, de még nem tudott találkozni Tar Zoltán kulturális miniszterrel. Mint fogalmazott, a kormánytól egyenlőre nem kapott választ azokra a kérdéseire, amelyeket egy levélben fogalmazott meg az évadokkal és az intézmény működésével kapcsolatban. Vegyes nyári szezon zárta a hazai turizmus. A fővárosnak jó éve volt, a vidéki szálláshelyek viszont megszenvedték az erős forintot. Megdrágult a vendéglátás, sokan inkább külföldön nyaraltak, összegzett a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban. Flesz Tamás elmondta, hogy az ágazatnak több minőségi turistára lenne szüksége, de ehhez elengedhetetlenek a fejlesztések. A szakember pozitív fejleménynek nevezte, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség leült egyeztetni a szakmai szervezetekkel. Utóbbiak szerint főként a szabályozásokkal van gond. A többi között a vendéglátás és az idegenvezetés területén. Végül pedig az időjárásról. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon a szelet élénk időnként erős lökések kísérhetik. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható.
1: Aranylemezek.
2: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunk első részében a 100 fok Celsius, Kós János, Karda Beáta, az Edda, Törőcsik Mari, Bródi János és az M7-es együttes dalait is hallhatják. És mivel péntek van, ami már amolyan kis hétvége, rögtön az utunk elején ellazulunk a Bergendivel. Laci Norbert és Demjén Ferenc dalát az 1973-as Made in Hungary rádiós dalversenyen mutatták be.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A Szívem egy vándor cigány című dal eredetie 1971-ben megnyerte a Szánrémói Dalfesztivált, és még abban az évben megírta hozzá a magyar szöveget Vándor Kálmán. Kós János énekli a Magyar Rádió vonós tánczenekara és a harmónia vokál kíséretével. Őt Karda Beáta követi, aki Gallai Péter Repülj még című dalát énekli a Beatrice kíséretével. Törőcsik Mari előadásában pedig egy klasszikus örökzöldet, Cerkovics Béla és Szilágyi László Gyere te Némand című kupléját hallgatjuk meg az aranylemezekben.
1: A szívem mélyén fájó nyílsebb éget, úgy éget, úgy éget, te tagadtam is.

tanítás csak virág özön. Ha a korzón végig mennek, mindenkit köszön. Istenkém, de boldog vagyok, majd szétrepedek. Talán már ma estére már fel is léphetek. Jaj, kosári Emánuel, pedák sárika. Itt van az új kollégátok, Pacal Márika.

Az Edda az 1970-es években alakult, de az első nagylemezük csak 1980-ban jelent meg. Hatalmas siker és platina lemez lett, a dalok többsége pedig mára már rock klasszikus. Az album megjelenésének évében a Popmatch közönségszavazáson is taroltak. Az Edda elnyerte az év zenekara díjat, Pataki Attila lett az év énekese, az Edda művek egy pedig az év lemeze. Erről hallgatjuk most meg az aranylemezekben Slamovics István, Barta Alfonz és Pataki Attila Álmodtam egy világot című szerzeményét.

0: Aranylemezek. Az örökzöldek otthona a Dankó Rádióban. Hétközön 10-től délig aranylemezek.
1: Kedvesemmel Jósva főre mentünk,

mivel ma péntek van, sokan a szokásos heti nagy bevásárlást talán holnap tervezik megejteni. Nos, ha így tesznek, akkor elég nagy a valószínűsége, hogy miközben a termékeket emelik majd le a polcokról, vagy sorban állnak, közben magyar zene szól majd a hangszórókból. Holnap, szeptember 26-án lesz ugyanis az Él a zene elnevezésű kezdeményezés, amelyhez országszerte számtalan cég, szolgáltató, létesítmény és sportklub csatlakozott, és vállalta, hogy ezen a napon kizárólag hazai zenészek szerzeményeit játssza le. Holnap csaknem 2000 üzletben, bútoráruházban, gyorsétteremben, hipermarketben, szállodában, benzinkúton, étteremben, fitnessteremben, cukrászdában és liftben szól majd magyar zene. De sporteseményeken, köztük kézilabda, vízilabda és jégkorong mérkőzéseken is magyar dalokat népszerűsítenek. Mi a Magyar Zene Rádiójában minden nap ezt tesszük a nap 24 órájában, de az Él a zene kezdeményezéshez minden résztvevőnek gratulálunk. Önök pedig figyeljenek majd holnap a magyar dalokra, miközben vásárolnak, tankolnak, beszállnak egy liftbe, vagy szurkolnak a kedvenc csapatuknak valamelyik sportcsarnokban. Az aranylemezeket pedig természetesen magyar dallal folytatjuk. A 90-es évek fiataljai talán a Csini Baba című filmben hallották először Fényes Szabolcs és Bacsó Péter Te szeres legalább című dalát, pedig jóval korábban már egy másik filmben is szerepelt, sőt, ott kezdte a pályafutását, 1965-ben a Szerelmes biciklistákban. A dal később önálló életre kelt és Mikes Éva előadásában vált örökzöldé. Mi most a feldolgozását elevenítjük fel, amit Závodi Gábor énekel az aranylemezekben.

0: maximum így, hogy...
1: Egy kis rock'n'roll-lal folytatjuk az aranylemezeket, mégpedig a Mondd kis kócos című dallal, amit az előadója Komár László írt Presser Gáborral és Juhász Sándorral. Utána pedig egy klasszikus örökzölddel megyünk tovább, mégpedig Kola József és Szene Sándor Ott fogsz majd sírni című szerzeményével, melyet Pere János és a Fantázia zenekar előadásában hallgatunk.

A Vígszínház 1975-ben a II. Világháború lezárásának 30. évfordulója alkalmából mutatta be a 30 éves vagyok című musicalt, ami egy szokatlan kísérlet volt, hiszen dokumentumok, pszichoanalitikus beszélgetések és interjúk felhasználásával készült a szövegkönyve, és azt mutatta be, hogy ez a nagy horderejű történelmi esemény és annak traumái hogyan hatottak arra a nemzedékre is, amely a háború idején még nem is élt. Presser Gábor és Adamis Anna Születésnapodra című szerzeményét hallgatjuk meg a darabból az aranylemezekben, Kútvölgyi Erzsébet, Kern András és Balázs Péter előadásában.

Az aranylemezek első részét az Édes Georgia című szerzeménnyel zárjuk a Stúdió 11 előadásában. A hírek és az időjárás jelentés után pedig a 90-es években az Emberek Együttessel folytatjuk a mai örökzöld zenei kirándulásunkat itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Ismét civilek haltak meg az ukrán és orosz dróncsapásokban. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. Folytatódik a napos felhős enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demetíma, a mikrofonnál Ötves Ádén. Halálos áldozatai is vannak az északai orosz és ukrán dróncsapásoknak. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, egy ember életét vesztette, legkevesebb 8-an megsérültek. Odesszában családi házak rongálódtak meg, egy halottról és egy sebesültről tudni. Ukrán légicsapásokban az oroszországi Uljanovszkban 8 civil, köztük egy gyermek, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Becsapódások voltak a Lukoil Permi olajfinomítójánál, egy ember meghalt. Amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett a köztársasági elnök New Yorkban. A megbeszélésen Bak András hangsúlyozta, hogy napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége Magyarországon él, és hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa. Az államfő tegnap beszédet mondott az ENSZ közgyűlésen, ahol egyebek közt azt hangsúlyozta, hogy a világszervezet bizalmi válságban van, túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Hozzátette, hogy szükség van az ENSZ-re, amelynek cselekvőképesnek kell lennie. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárás.

0: Sen Gergely a fővárosi közgyűlés ülésén. A polgármester előre haladott tárgyalásokról beszélt, amelyek olyan megállapodáshoz vezethetnek, amely biztosítja, hogy a következő években ne ismétlődjenek meg a pénzügyi problémák. Úgy fogalmazott, a jelenlegi pénzügyi helyzet az előző kormány jogtipró állami pénzelvonása miatt alakult ki, a bajt pedig a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Franciaországban 7 percen át szóltak a harangok 14. Leó pápa érkezésének tiszteletére. A katolikus egyházfő Emmanuel Macron elnök fogadta Orly repülőterén, majd kormánytisztviselőkkel és diplomatákkal találkozik, felkeresi az UNESCO központját, délután pedig a Notre-Dame-nál köszönti a híveket. Este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik majd együtt. Robbanás történt Athén turista negyedében, egy épület részben összedőlt. A környékek ablakok törtek be és autók rongálódtak meg. Egy járókelő megsérült, a szomszédos épületből 2 lakót kimentettek. A robbanás az Akropolis lábánál lévő Plakau városi negyedben történt. A helyi sajtó szerint gázszivárgás okozhatta. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható. A következő napokban száraz, egyre melegebb idő várható, de az éjjelek hűvösek lesznek.
1: Ezek. További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Délig mások mellett az Omega, Kovács József, Paudics Béla, az Első Emelet, az Express és a Hobo Blues Band dalait is hallhatják. A folytatásban pedig az Emberek Együttes előadásában szól Berkes Gábor és Valla Attila szerzeménye, a Gyertyafény 1995-ből.
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Grand Boulevard, az Oktogon, a Glaspigán. Igaz, hogy nincs Eiffel torony. Szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem okoz

s a szél susog a pesti fák alól. Ív mondtam szebben, nem dalol. Mademoiselle de Paris, önnek szól az üzenet, a pesti nő az nem grize, de szebb, mint ezer midine.

Grand Boulevard, az Oktogon, a Place Pigalle. Igaz, hogy nincs Eiffel torony, szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem

magyar beat és rock korszakból 1970-ből szól az aranylemezek következő dala, a műfaj egyik klasszikusa. Presser Gábor és Adamis Anna Ballada a fegyver Kovács fiáról című szerzeménye az Omega előadásában. Őket Kovács József követi, aki sikeres opera és operett előadói pályafutása előtt táncdalénekesnek indult. Dobsa Sándor és Esnagy István a Régi szép idők című dalát a Harmónia Ének Együttes közreműködésével hallgatjuk meg az előadásában.

Egy saját koncertfelvételünkkel folytatjuk az aranylemezeket, amely tavaly áprilisban a Dankó Klub Harkányi látogatásán készült. Az 1966-os Táncdalfesztiválon az egyik második helyezést nyerte el Autede és Halmágyi Sándor szerzeménye A Hol jár az eszem. Zalatnai Sarolta örökzöldjét különleges cigányzenekari hangszerelésben Lakatos Miklós prímás és zenekara kíséretével Budai Beatrix énekel.

0: A második világháború után évtizedekig nem rendeztek Magyarországon szépségversenyeket, egészen 1985-ig, amelynek a királynője Molnár Csilla Andrea tragikusan fiatalon távozott. Az ő emlékére született a Szépek szépe balladája, melyet az első emelet együttes ad elő az aranylemezekben.
1: Ha

0: Az aranylemezekben most 1984-ben készült felvételekből válogatunk, de az első kettő már akkor is örökzöldnek számított. Ábrahám Pál és Harmat Imre Júlia című operettjéből a Ma este a Burgban egy valcert tanultam című szerzeményt Paudics Béla énekelte el, a Magyar Rádió vonós tánczenekara a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál kíséretével. Az Express együttes pedig feldolgozta Toto Cutugno világslágerét, a L'Italianót, Solymos Tóni magyar szövegével, az olasz címmel. 1984-es válogatásunk végén viszont egy valóban akkor született dalt hallgatunk meg, mégpedig a Hobo Blues Band legendás Vadászat című dupla albumáról, Földes László Hobo, Póka Egon és Tátrai Tibor szerzeményét, a Hajtók dalát.
1: Ma este a Burgban egy vál.

Ha nőt táncba visznek, megvárják a melódiát. Ma este a burgban

a fesgárda tiszte, ha nőt táncba visznek, megvárják a melódiát.

Egy világsláger, a Melody de Moore magyar változata következik az aranylemezekben. Henri Salvador zenéjéhez Lórán György írta a magyar szöveget, és 1960-ban német lehelének.

Kedves hallgatóink, mára is erre a hétre búcsúzunk, hiszen eddig tartott az aranylemezek. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök, és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzóul a harmonika király Tabányi Mihály adja elő saját szerzeményét, Bugi a harmonikán címmel. A déli harangszó és a rövid hírek után már a magyar nótáké lesz a főszerep, hiszen érkezik Budai Beatrix és kezdődik a mai Jó Evéthez szól a nóta. 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő várja Önöket Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és hétfőn délelőtt jövök újra az aranylemezekkel. Addig is kellemes hétvégét és további jó dankó rádiózást kívánok!

0: műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Mi veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
6: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Ismét civilek haltak meg ukrán és orosz dróncsapásokban. Letartóztatásban marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója. Folytatódik a napos felhős enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz és ukrán dróncsapásoknak. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, egy ember életét vesztette, legkevesebb 8-an megsérültek. Odesszában családi házak rongálódtak meg, egy halottról és egy sebesültről tudni. Ukrán légicsapásokban az oroszországi Uljanovszkban 8 civil, köztük egy gyermek, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Becsapódások voltak a Lukoil permiolaj finomítójánál, egy ember meghalt. Franciaországban 7 percen át szóltak a harangok a 14. Leó pápa érkezésének tiszteletére. A katolikus egyházfőt Emmanuel Macron elnök fogadta Orly repülőterén, majd kormánytisztviselőkkel és diplomatákkal találkozik, felkeresi az UNESCO központját, délután pedig a Notre Dame-nál köszönti a híveket. Este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik majd együtt. Idehaza mától lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Az új vezetők fontos feladata lesz a képzés korszerűsítése, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pályázatokat október 15-én éjfélig lehet benyújtani. Újabb 2 hónappal meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet

0: Augusztusban 4,7%-ra nőtt, 229 ezer volt a regisztrált álláskeresők száma, 7 ezerrel több, mint júliusban. Bejelentették a Prima Primissima díj idei jelöltjeit. Ezúttal is 10 kategóriában adják át az elismerést. A szakmai szervezetektől, civilektől, korábbi díjazottaktól több mint 900 jelölés érkezett. A kategóriák győzteseit a december 4-i díjátadó gálán jelentik be. Átadnak majd egy Prima Primissima közönségdíjat is. A voksolás október végén indul. Végül pedig az időjárásról. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós, felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon a szelet élénk időnként erős lökések kísérhetik. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható. A következő napokban száraz, egyre melegebb idő várható, de az éjjelek hűvösek lesznek.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Annyira tisztelem a szabadságot, hogy még magamnak sem engedelmeskedem. Gazdag Erzsi költőnő szavaival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. szeptember 25-én pénteken is. Jó ebédhez szól a nóta. Kellemes időtöltést kívánok mindnyájuknak. Nótára fel, kedves Dankó család! Az országúton hosszú a jegenyesor, majd az Elszerették a babám című csárdást halljuk. Benedek Fikatalin és Dócs Péter énekel, kísér Patai Zoltán, majd Lakatos Miklós zenekara.

0: neked csak azt üzenem, ne számítsám kedvesem, én a számot kétszer meg nem égetem.
1: Felhő száll a nagy erdőre, az én falumban nincsenek virágok, régi álmom és csóka-csóka, szürke-csóka. Ezeket a klasszikus magyar nótákat most itt a Magyar Zene Rádiójában a folytatásban előadja Hajnal Nikolett, Szabó Szilvia, Szentendrei Klára és Kalina Enikő.

Most itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó klubos felvételeket hallunk, remek produkciók követik egymást, mint például Tarnai Kis László előadásában a Gyöngyvirágos kiskertetben című hallgató, majd a Rácsos kapuról és Rácsos ablakról Bányai Márton énekel. Virág József a Mi mozog a zöldleveles csipkebokorban című dalt Hankó József zenekarának társaságában adja elő, és végül Domoszlai Sándort halljuk, valamint a Hortobágyi Halastónál és az Egy cica, két cica című csárdást. Fogadják sok szeretettel itt a Dankó Rádióban.

0: cica, a cica, hej, de még szebb lányok is tetszik. A cica, cica, két cica, száz cica, haj, megfogta az icipici ekeret.
1: Ma ünnepli születésnapját a Dankó Rádió hallgatói körében is jól ismert Liszt Ferenc díjas cimbalomművész Vadász Károly. Nagyon boldog születésnapot kívánunk, még további sok szép sikert ezen a pályán, és persze mindezt jó egészségben. Vadász Károly már több ízben járt a Dankó Rádió házatáján, legutóbb ez év februárjában. Most egy igazán virtuóz cimbalom blokk következik itt a Dankó Rádióban. Vadász Károlyt halljuk Berki Péter zenekarának kíséretével. Majd ismét a Nótáké lesz a főszerep, Mozsár Imre és Ferenci György előadásában felcsendül az Eladtam egy pejcsikót és a Hely Ripityom című csárdás. Bobe Gáspár Ernő, majd ifjabb Sárközi Lajos zenekarának kíséretével.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

hogyha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, azt súgta a minap is a fülemben, hogy

0: büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kaláriszt a patyolatos nyakáron. Kalapált is a szívem. Büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kaláriszt a patyolatos nyakáron.
1: Ripityom, ej, ripityom, ripityom, elúszott a magyar.

És most a folytatásban látogassunk el a gödöllői akácerdők felé. Nádasdy László adja elő Mindszenti Ödön szerzeményét, majd a sárguló kukoricaszárról Vadász Zsolt énekel.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. A valamikor úgy szerettem a virágot, a Balaton tükrén táncot jár a szél, a minek nékem a szombat estét várni, és a Zöld a petrezselyem című klasszikus magyar nótákkal megyünk tovább. Hallgassuk Solti Károlyt, Szeredi Krisztinát, Hajtman Líviát és Pataki Istvánt.

0: is csak meg kell szoknom.
1: Boros Lajos prímás vezetésével a Magyar Rádió népi zenekara játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, a Gyimesi Kettős és Magyaros után 13 óra után 4 perccel visszatér.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Steinkohl Erika színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a színi tanulás kezdete, a Budapesti Operettszínházban eltöltött évek tanulsága, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként került az Aradi Varga humorista páros bűvkörébe, s hogy mennyire nehéz ma egy színésznőnek a komédiázás művészete. Vasárnap Szabados Mihály színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy hogyan került a Sose Halunk Meg című film szereplőgárdájába, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen egy magyar színész élete az óceánon túl Kanadában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti vágta, október 4-én a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csőd eljárása, letartóztatásban marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója. Folytatódik a napos, felhős, enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csőd eljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell rendeznie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során több szerződésszegést is megállapítottak. Újabb 2 hónappal november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A döntés ellen a védők fellebbeztek. Juhász Péter Pált és élettársát egyebek mellett emberkereskedelemmel, valamint nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A központi nyomozó főügyészség a napokban a HVG megkeresésére azt közölte, hogy a büntető eljárásnak 12 gyanúsítottja van. A volt főigazgatón és élettársán kívül 4 ember bűnügyi felügyelet alatt áll. Közös megegyezéssel távozik az SFE rektora. Sepsi Enikő a hónap elején kezdeményezett egyeztetést megbízásának lezárásáról. Intézményvezetői feladatait szeptember végéig látja el, utána egyetemi tanárként dolgozik tovább a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Megmarad a művészettudományi PhD program vezetésére szóló megbízatása is. Vadászgépeket mozgósított orosz repülőgépek miatt Finnország és Svédország. A gépeket a Finnöböl felett észlelték. Az akciót egyebek mellett Tu-134-es és MiG-31-es gépek miatt a NATO légvédelmi riadó készültsége keretében rendelték el. A balti tenger térségében az ukrajnai háború kitörése óta jelentősen nőtt a feszültség. Szeptember elején a finn hatóságok vizsgálatot indítottak egy ismeretlen eredetű drón miatt, amit az ország partjainál találtak. Csak nem 2 hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Délibláti homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a

0: megtalálhatók a hatóság honlapján. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén vannak borultabb tájak. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, hajnalban azonban ködfoltok képződhetnek. Ma még lehetnek elszórtan futózáporok, holnap azonban már nem valószínű eső. A szél mérséklődik, éjszaka általában 4-10, délután 20-24 fok várható.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Magyar Zene Rádiójában. Jó ebédhez szól a nóta még egészen 2 óráig. Tartsanak velünk. Farkas Rozika után Fonyó Barbara énekel már is. Egy kis galambról, majd a Rigóról szól a dal. Szalay Antal, majd ifjabb Berki Béla Prémás vezeti a zenekart. Jó nótázást!

Van valami különös hangulata a nyárfaerdőnek, a magasba törő karcsú törzsek között még szélcsendben is, mintha állandóan mozogna valami. A nyárfa levelei a legkisebb légmozdulatra is megrezzennek, és halk susogásukkal, mintha egymással beszélgetnének. A magyar táj sok helyén találkozhatunk nyárfákkal, különösen folyók, árterek és ligetek környékén. Ismerünk fehér, fekete és rezgő nyárat is. A fekete nyár például az Alföldnek és a folyómenti tájaknak régi, jellegzetes fája. Most a szomorú nyárfa erdőről énekel itt a Dankó Rádióban Máté Otilia, aztán Újvári Marika, Somogyi Erika és Talabér.

Erzsébet is dalra fakad, a hallgatót követően elhangzik, a monoki leányoknak nincsen párja, a baj van nagy baj és az állabála nagy kocsmában című csárdás.

George Boulanger elégedetten című művét halljuk most itt a Magyar Zene Rádiójában. Ifjabb Sánta Ferenc is zenekara muzsikál.

a Hullámzó Balaton tetején című dalt Kolostyák Gyula énekelt el Riffülöpi Dankó Klubunkon még 2024. augusztusában. Hallgassuk meg újra Balázs Tamás zenekarával.

Kondor Ernő melodrámája, a Véncigány kétszer is második helyezést ért el az év magyar nótája szavazáson 2023-ban és 2024-ben is. Hallgassuk meg ezt a nagy klasszikust, ezúttal a Budapesti Operett Színház művésze énekel Laki Péter idősebb Sárközi Lajos zenekarával. Majd Nagy Ibolya, Rigó Jancsi és Jákó Vera is dalra fakad. Elhangzik a Valamit súgok magának, a Zöld szalagos, a Kalapom és a Hencidától Boncidáig című magyar népies műdal.

Őszfeje kábul, a szíve kitárul, s párjához így szól a rokkant

És a vén ember eltipeg csendben, hóna alatt a kopott hegedű. Alig bír járni, a lábain állni, de szívében mégis ott él a derű.

Cseng lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, mamulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ez a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

És most itt a Dankó Rádióban, kedves hallgatóink, egy hámol fantáziát hallunk, Lakatos Tibor szerzeményét, Déki Lakatos Sándor cigányzenekara játsza itt a Dankó Rádióban.

Tegnap volt Gellért napja, és ehhez a naphoz egy különleges, titokzatos régi hiedelem is kapcsolódik. A budai Gellért hegyet évszázadokon át a boszorkányok egyik gyülekező helyének tartották. Régi boszorkányperek vallomásaiban is felbukkan a Gellért hegyre járás. Úgy mesélték, hogy a boszorkányok éjszakánként összegyűltek a hegyen, táncoltak, mulattak, bort ittak, és különféle varázslatokat végeztek. Egyes történetek szerint még seprőn is odarepültek. Hogy mindebből mi volt igaz, és hogy mi született a korabeli képzeletben, azt ma már nem tudhatjuk, de talán nem véletlen, hogy a különleges barlangokkal és sziklákkal teli hegy köré ilyen titokzatos történetek is szövődtek. Ami azonban egészen biztos, hogy a folytatásban a Csendula Nóta című magyar nótát halljuk Várnai Adrienn előadásában, majd a Kiskertemben Viola Rezeda és a Húzza cigánya fülembe a nótám című dalt Rigó Mónika adja elő itt a Magyar Zene Rádiójában. További kellemes időtöltést kívánok minden kedves hallgatónknak!

is út, fel is út, nem nézek utánad. Tarthatsz tőlem szeretőd százat is, nem nézek utánad. Nem kell nékem ilyen sapotár, aki mindig másokjára vár. Akad nékem szeretőm igaz is, ki nem kacsint másra.

igaz is, ki nem kacsint másra. Húz a cigán a fülembe a nótám, mert elhagyott a rózsám, de azért nem búsulok bánatot.

És már is elérkeztünk pénteki műsorunk utolsó énekes összeállításához, melyben a tiszta fehér oltár, a mindig szép a nyíló virág és a zöld ablakos kicsi ház című dalt halljuk. Kállai Bori és Berkes János kettősét követően Szász Kati, majd Ferenci Attila énekel.

Kedves hallgatóink, ennyi fért pénteki jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Hankó József és Cigányzenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, remélem ez így lesz a hétvégén is. 11 órától a Dankó Extrában, majd ugyanígy 12 óra után pár perccel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban találkozhatunk. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Ha tehetik, akkor persze maradjanak velünk. Gál Zoltán 3 teljes órában teljesíti majd az önök kéréseit, kívánságait. Jön a Szív küldi szívnek szívesen örökzöld melódiákkal, operett slágerekkel, és persze magyar nótákkal. És 5 órától kezdetét veszi a Tudod-e még az Én Nótám című műsorunk, ekkor már Popovics László kollégám várja önöket sok szeretettel. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Szép hétvégét mindnyájuknak, viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
0: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Hamarosan létrejöhet a megállapodás a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről. Közös megegyezéssel távozik a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora, és napos, kellemes idő várható a hétvégén. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A pápa látogatása megtiszteltetés és remény Franciaország számára, fogalmazott Emmanuel Macron, amikor hivatalában fogadta a 4 napos apostoli látogatásra érkezett 14. leót. A francia elnök hangsúlyozta, hogy a szekularizáció nem a vallás tagadása. Az egyházfő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az állam és az egyház szétválasztása nem a vallás kizárását jelenti a közéletből. A katolikus egyházfő délután a Notre Dame-nál köszönti a híveket, majd este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik együtt. Vadászgépeket mozgósított orosz repülőgépek miatt Franciaország és Svédország. A gépeket a finn öböl felett észlelték. Az akciót egyebek mellett 234-es és MiG-31-es gépek miatt a NATO légvédelmi riadó készültsége keretében rendelték el. A Balti-tenger térségében az ukrajnai háború kitörése óta jelentősen nőtt a feszültség. Heteken belül létrejöhet a megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, közölte Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés ülésén. A főpolgármester szerint olyan megállapodás lehet, amely biztosítja, hogy a következő években ne ismétlődjenek meg a pénzügyi problémák. Hozzátette, a mostani helyzet az előző kormány jogtipró állami pénzelvonása miatt alakult ki, a bajt pedig a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Újabb 2 hónappal, november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai Javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A döntés ellen a védők fellebbeztek. Juhász Péter Pált és élettársát egyebek mellett emberkereskedelemmel, valamint nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A büntetőeljárásnak 12 gyanúsítottja van, a volt főigazgatón és élettársán kívül 4 ember bűnügyi felügyelet alatt áll. Közös megegyezéssel távozik az SZFE rektora. Sepsi Enikő a hónap elején kezdeményezett egyeztetést megbízatásának lezárásáról. Intézményvezetői feladatait a hónap végéig látja el, utána egyetemi tanárként dolgozik tovább a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Sepsi Enikő 5 éves megbízatása 2028-ban járt volna le, de a hallgatói önkormányzat alkalmatlanság miatt már május elején lemondásra szólította fel az egyetem vezetését és az intézmény mögött álló alapítvány kuratóriumának akkori tagjait. Bambuszrügy konzervet vontak ki a forgalomból. A Royal Orient márkájú termékben a vizsgálatok szerint veszélyes ipari vegyület, Bisphenol A oldódott ki, ezért senki ne fogyassza el, figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül

0: még a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket péntek délután a Kívánság műsorban, bízva abban, hogy velünk töltik a következő három órát. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila. A Kendéket és Eufrozinákat köszöntjük névnapjukon, és persze azokat nagy szeretettel, akik szeptember 25-én ünneplik születésnapjukat. Telefonszámunk 061-759-60-71. Várjuk üzeneteiket. Zsámbékra párjának Palócné Erikának küldi férje István a következő nótát. Pándi Piroska énekel, kísér Balázs Tamás zenekara, Hajnalom csillagom.

Gyógyszerészek Nemzetközi Világnapján szeretettel köszönti a miskolci Bükk gyógyszertár dolgozóit, és kíván minden jót, köszöni kedvességüket, türelmüket egyik hallgatónk. Dóka Zsuzsa énekel, Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.

0: Puskásné Irénke Derecskéről férjének kérte kedvenc nótáját, Karcagi Nagy Zoltánt Berki Péter zenekara kíséri. Csak-csak-csak az esik nékem keservesen.
1: Csak-csak-csak.

csakis én leszek az igaz szeretője. Hadd letkáljon a sok irigyem felőlem, csak-csakis én leszek az igaz.

0: a megyecskét. Eladom a szürkét, meg a feketét, ölelem a barna megyecskét. Vékony deszka, kerítés, az alatt esik jó ölelés. Ölej, mamám, ölej, kedvedlem, soha se vetem a szemedre. Mamám, ölej, kedvedlem, soha se vetem a szemedre.
1: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
2: Jó napot kívánok, Ilunka vagyok. Szeretném kérni a kedves nótámat, Hegedűs D. Géza, Hinni kell. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallás.
1: Köszönöm a hívását. Hegedűs D. Gézát a Stúdió 11 kíséri.

Horváth Gyulát Gödöllőn 82. születésnapja alkalmából köszönti felesége Marika és fiai László és Csaba. Nógrádi Tóth Istvánt Lakatos Miklós zenekara kíséri. Egyszer régen otthon voltam.

0: Tódorné Szilvia kérte a következő dalt Albert Irsáról, Dancs Anna Marit ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Ricsi, Ricsi.
1: Ricsi! Ricsi!
2: Ricsi, Ricsi, Ricsi, Ricsi, az én örem ez a kicsi. Rávágom a kalapomat, úgy hívál az ágyat.

0: Ricsi, Ricsi!
1: Nagy Kendének névnapja alkalmából sok szeretettel kíván minden jó családja és Boriska néni. A Mesegyár zenekar játszik Névnapom.

Alsó Zsolcán nagymamámnak, Tarjányi Pálnénak szeretném 88. születésnapjára küldeni a nótát. Jó egészséget és még sok boldog évet kíván unokája Tímea és a család minden tagja. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

0: Gacsárd Imrének Berettyóújfaluba testvére kérte a következő dalt. Mészáros András ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Szegény asszony fia vagyok.
1: Szegény asszony.

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 2 perccel múlt 14:30. Molnár Győzőné Biatorbágyról kérte a következő felvételt, kifejezetten azt, amelyen Bangó Margit Emilióval énekel, Felnézek a nagy égre.

édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek. És ezért, ha álmodik a babcika, egy színarany taxiba, beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs senkie, aki áll.

Ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél cipli az uzsonnám. S

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeptember 25-én lesz a 61. házassági évfordulónk, e pár nap múlva, néhány nap, ebből az alkalomból szeretnék férjemre emlékezni, örök fájdalommal és szeretettel, 7 éve özvegyen felesége, maradok tisztelettel egy hallgatójuk. Köszönöm!
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Bétót Magda énekel, kísér, Lendvai Csócsi Jenő zenekara, itt vagy velem.

Sárosdiné Magdi Debrecenből kérte a következő felvételt, az Erzsébetből. Balcó Pétert a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri szeptember végén.

0: Dankó Rádió. Hallgasson minket online az interneten. www.dankoradio.hu.
1: Így is van, és hogyha beírják ezt a címet, rögtön a MediaClick oldalra kalauzolja önöket, és ott azonnal Dankó Rádiós tartalmakkal találkoznak, például rögzített Dankó koncertekkel, meg a műsorainkkal, meg például az élőadással, ajánlom figyelmükbe. És most menjünk tovább egy újabb nótával, Sós Bálidné kérésére, Koltai László énekel. Haragszik a pusztabíró.

magasra vered engem. Hogy

0: haját, kedves lován lopom el a kökény szemű lányát.
1: 60-ba Palácsiné Magdinak kolléganője küldi szeretettel a következő dalt, Lugosi Katit Duka Péter zenekara kíséri, Rózsaszegfű Rezeda Viola.

Tiszaújvárosban Magyar Lászlónénak születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget kívánnak szeretettel fiai Péter és László, Kovács Kati énekel, úgy szeretném meghálálni.

0: Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Rádújné Esztéke Komáromból kérte, hogy Kós János nótázzon ma délután. Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Nyisd ki babám az ajtót.
1: Nyisd ki babám az ajtót. De csendesen, mert meghallják a szomszédok. Na, mi lesz? Nyisd ki babám az ajtót, csendesen, mert meghallják.

kedv csinálóul, ha erre egyáltalán szükség van, álljon itt néhány cím a következő órából. Az oltáron Fehér Liliom, Mariska néni, Domonkos bácsi, még tartozom egy dallal. Várom Önöket a következő órában. Sok dallal a Magyar Rádió Népi Zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt.
2: Még az óperenciás tengeren is túl.
3: A mese tanít.
2: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
3: Megnevettet.
4: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
3: Ám végül mindig győz az igazság.
5: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
3: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával. Nem fizett szolidaritási hozzájárulást októberben Budaörs. Napos, kellemes őszi idő várható a hétvégén. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita tárcavezető a New Yorki ENSZ héten többször is egyeztetett ukrán partnerével. Magyarország nyitotta az új regionális együttműködésre a kárpátaljai magyarok jogait érintő kérdésekben. Fejlemény októberben várható, olvasható a külügy közleményében. Azt is írták, hogy Washingtonon is zajlanak az egyeztetések. Jelenleg azon dolgoznak, hogy meghosszabbítsák az orosz fosszilis energiahordozók használóira kiszabott amerikai szankció aluli magyar mentességet. Kijevben lakóházat és közintézményt is találat ért hajnalban. Egy 14 éves fiú meghalt, 20-an megsérültek. Az egyik drón egy több emeletes ház felső szintjeit rongálta meg, egy másik az igazságügyi főtanács épületébe csapódott. Az oroszok emellett logisztikai központot, infrastruktúrális létesítményeket, szállítóhajót, valamint drón összeszerelő üzemet is eltaláltak. Ukrán légicsapásokban, az oroszországi Uljanovszkban 8 civil, köztük egy gyermek, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Becsapódások voltak a Lukoil Permi olajfinomítójánál, egy ember meghalt. Rosztov megyében a sorozatos támadások miatt egy petrolkémiai üzem működését felfüggesztették. A pápa látogatása megtiszteltetés és remény Franciaország számára, fogalmazott Emmanuel Macron, amikor hivatalában fogadta a 4 napos apostoli látogatásra érkezett 14. Leót. A francia elnök hangsúlyozta, hogy a szekularizáció nem a vallás tagadása. Az egyházfő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az állam és az egyház szétválasztása nem a vallás kizárását jelenti a közéletből. A katolikus egyházfő délután a Notre-Dame-nál köszönti a híveket, majd este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik együtt. Nem fizeti meg a szolidaritási hozzájárulás októberben esedékes, több mint 1 milliárd forintos összegét Budaörs. A Magyar Államkincstár elnökének írt nyílt levelében a település polgármestere arra hivatkozik, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesnek nyilvánította, és megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozást. Budaörs tavaly több mint 6, idén pedig már 4 milliárd forintot fizetett be. Újabb munkácsi relikviák kerültek a Békés Csabai Múzeumhoz. A 7 tárgy között van részkarc, fotográfia, a festőről szóló diafilm, valamint egy az Egyesült Államokban megjelent kártyasorozat Munkácsit ábrázoló darabja is. Az év végéig Békés Csabán lehet megnézni az Ecce Homo Lego változatát is, amelyet 155 ezer építőelemből több száz diák rakott össze Debrecenben. Híreink végén a várható időjárásról. Szép napos idő lesz a hétvégén, ma még lehetnek elszórtan futó záporok, holnap azonban már nem valószínű eső. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltok képződhetnek, később sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható. 15 óra múlt, 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5.

Szirmai Béláné férjével együtt szeretné hallani a következő dalt Sopronban. Balázs Klári és Korda György énekel, látod, ez az a pillanat.

0: Tévhődi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Dankor Rádió munkatársait. A gólyafészkes tanyába szeretnék küldeni az 55. házasság évfordulójukat ünneplő drága barátnőmet, Jucikát, férjét, Ferit, Istentől megáldott erőt, egészséget, minden jót kíván, Algyőről családja körében, Panni.
2: Szeretettel adjuk át.

Dávodon Varga Istvánnak és feleségének Évának 50. házassági évfordulójuk alkalmából sok boldog évet kíván szerető családjuk körében, a családtagok nevében Ilonka. Budai Beatrix és Egri József énekel Baranyai István zenekara kíséretével az oltáron Fehér Liliom.

Hódmezővásárhelyről Mező Zsoltné kérte a következő dalt. Jakab Csaba énekli, felszállott a vadgalamb a nyárfa tetejére.

következő vidámnótát fiának Lajosnak Mező Peterre küldi Aranka. Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, Budai Sándor zenekara kísér, Mariska néni, Domonkos bácsi.

0: Takács Józsefre halálának negyedik évfordulója alkalmából fájó szívvel emlékezik párja Marika Ártándon. Tolnai Klára énekel. Búcsúzás.
1: Amikor véget ér egy álom, szomorúbb ennél nincs talán, hiszen egy láthatatlan függöny lemegy az élet színpadán. A búcsúzás egy kétszemélyes darab,

búcsúzás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavat, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek

mi történt? Folyton ezt kérded? Mi történt? Hol a régi varázs? Mi történt?

0: és az élet megy tovább.
1: Nótás kedvű volt az apám című rovatunkban. Ma Koltai László nótaénekestől érdeklődtünk. Melyik a kedvenc dala?
2: Kisgyermekkoromban már beleivódott az életemben magyar nóta. A 84-es Nyílik a Rózsa magyar nóta énekverseny óta, amióta a nagybátyám Koltai Zoltán elkezdett énekelni. Ebben nőttem fel. 4 éves lehettem, amikor ez a verseny volt, a jó lovas katonának. Ez nem nóta, de ez beivódott nekem, még táncoltam is, emlékszek.
1: Hallgassuk meg ezúttal Somogyi Eszter az előadó.

Lentiből pénzes Erika nagyapjának küldi a következő nótát. Bojtor Imre énekel, kísér Boros Lajos zenekara. Falunk tornyán van egy toronyóra.

Zajánc Eriknek testvére küldi a következő nótát nagyon sok szeretettel Tapolcára. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri. Lemegyek a pince fenekére.

is jó az. Egyszer mentem én el a ligetbe sétál. Felmásztam

Kolosi Kendének nagymamája névnapi alkalmából küldi a következő dalt Hajdú Szoboszlóra, a 100 fok Celsius együttest halljuk, a nagy ho-ho-ho horgász.

Kedves hallgatóink, a hétvégén Kovács Apollónia művészete előtt tisztelgünk, 100 évvel ezelőtt született, csodálatos felvételeiből válogatunk, szombaton és vasárnap különböző időpontokban, most is meghallgatunk egyet, nyáradmenti népdalokat énekel, a Magyar Állami Népi Együttes zenekara kíséri.

0: leszek én soká árva, lefekszem a más ágyába. Szerettelek sok ideig, kettől fogva szeredáig. Ugye, babám, sok szép idő, száradjon beléd a tüdő. Aki rám haragszik, rázza hideg tavaszig, ha akkor sem békélik, rázza hideg mindétig, ha nem múlik, haragja, törje ki a nyavaja, de milyen nyavaja? Hát a válogatós nyavaja, de mikor este lefekszik a ágyába, roncsa ki a válogatós nyavaja, de mikor este lefekszik az ágyába.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Arpa utára szeretném küldeni feleségemnek és magamnak 56. házassági évfordulónkra. A nóta még tartozom egy dallal. Köszönöm szépen.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, és kívánunk jó egészséget, minden jót. Forgács Gábor énekel.

Halászné Piroskának barátnője kérte a következő nótát. Szalai László énekel, kísér Balog Albert zenekara, Kék a búzavirág.

világ, mikor a szemedbe nézek. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre. Mondd meg az anyádnak, sót

0: újra itt leszek, viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehet végre.
1: Tarpai Imre Sárváron szeretné meghallgatni a következő dalt. Koltai Zoltánt Suki András zenekara kíséri. Kocsmárosné, hozzon bort a javából.

Így ír hallgatónk. Drága édesanyámra, nagymamánkra, Gulyás Bélánéra fájó szívvel emlékezünk születésnapja alkalmából. Lánya Piroska, unokái Zoltán és Andor. Tarnai Kis Lászlót Szalai Antal zenekara kíséri. Anyámról álmodtam.

Csillag Zsoltné gyermekkora kedvenc dalát kérte, és ezt szeretné unokájának is megmutatni. Koncz Zsuzsa énekel, Kis Herceg.

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 9 perc múlva 4 óra lesz. Mandák Jánosnak 73. születésnapja alkalmából sok boldogságot, egészségben gazdag, hosszú életet kíván felesége, gyermekei és három unokája, Szigeti Fercsi tánccsárdásokat énekel, kísér Berki Péter zenekara.

nagy a sarkadi határ, magam leszek benne a betyár.

dalcímek a következő órából. Úgy néztem rád, mi lenne, ha megpróbálnánk, az én jó apámnál nincs jobb a világon. Várom önöket a hírek után is, most Lakatos Miklós és zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Steinkohl Erika színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a színi tanulás kezdete, a Budapesti Operett Színházban eltöltött évek tanulsága, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként került az Aradi Varga humorista páros bűvkörébe, s hogy mennyire nehéz ma egy színésznőnek a komédiázás művészete. Vasárnap Szabados Mihály színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy hogyan került a Sose halunk meg című film szereplőgárdájába, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen egy magyar színész élete az óceánon túl Kanadában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Önök kérték, minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Több száz munkahelyet teremt a Nestlé új Bükki beruházása. Csaknem 3 millió autót hív vissza a világszerte a Volkswagen, és kellemes őszi idő lesz sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasmegyei Bükön, a Nestlé új állateledel üzemének átadóján. Ezzel csaknem 400 új munkahely is létesül. A Bükki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőket, nem pedig óriási mértékű vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kormány segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Az erős magyar honvédségen és az észak-atlanti és európai együttműködésen alapul Magyarország védelme. Ezt a Budapesten tartózkodó német védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, Boris Pistorius jelenléte azt mutatja, hogy Németország is elfogadja Magyarországot, mint Európa részét. Magyarország a korábban tervezett összeg harmadát venné fel hitelként a SZÉF nevű uniós védelmi hitelkeretből. 16 helyett csak 5,4 milliárd eurót hívna le a kormány. A forrásból már meglévő honvédelmi szerződéseket váltanának ki, illetve előbbre hoznának kiberbiztonsági fejlesztéseket. Az Európai Bizottság tavaly hozott létre egy 150 milliárd eurós kölcsönalapot, amit egyedüliként az akkori magyar kormány nem szavazott meg, majd 20 milliárd eurónyi összeget igényeltek belőle. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurós keretet biztosított, ami a harmadik legnagyobb volt az EU-ban. Világszerte mintegy 2 millió 860 ezer járművet hív vissza a Volkswagen koncern. A kormánymű rögzítő csavarjainak korróziós hajlama miatt kell szakszervizbe vinni a Volkswagen 2013. szeptember és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljeit, illetve az Audi 2017. októbere és 2024. májusa között készült Q3-as típusát. A gyártó szerint a visszahívás csak óvintézkedés, a tulajdonosok korlátozás nélkül használhatják az autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a szervízzel. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig holnap a Merrák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rákellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálást és a szervezett szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. Az adatok szerint Magyarországon bár javultak a halálozási adatok, de az új esetek száma nem változott. Híreink végén a várható időjárásról. Szép napos idő lesz a hétvégén, ma még lehetnek elszórtan futó záporok, holnap azonban már nem valószínű eső. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltok képződhetnek, később sok napsütésre számíthatunk. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható. 16 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Egy újabb nagyszerű órát ígérhetek önöknek, ha velünk töltik itt a kívánságműsorban. Hajdúnánásra szüleinek kér egy vidám nótát Pilisi Réka, Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri. Csicsak rózsám, hallod!

0: Köszönöm szépen.
1: Tiszafüredről Terike kérte egyik kedves nótáját. Szóka Júliát Balázs József zenekara kíséri. Szeretőt keresek.

0: felesége, Erzsike, Charlie énekel, Ha messze mész.
1: Ha messze mész, ha messze mész, mit elhagysz

0: az elejét.
1: Ha messze mész, előtte nincs határ, az otthonod mégis visszavár. Ne szólj, ha fáj, tiéd a szenvedély.
0: Nem hagyhatod mi örökre benned.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Bukowski István vagyok Dabasról. Szeretném kérni a 45. házassági évfordulónk alkalmából, szeretett páromnak, az én legdrágább kincsemnek. Úgy néztem rád akkor, mint egy oltári képe című dalt, már csak azért is kérem, mert ez a szöveg mind a mai napig nálam érvényben van. Tehát én most is úgy nézek rá, mint akkor. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok.
2: De jó, hogy ezt elmondta nekünk. Szeretettel gondolunk önökre. Tolnai András énekel, kísér, Németh Csicsó József zenekara. Úgy néztem rád.

Mohásról Varga Lajosné kérte a következő dalt. Erdős Melindát Lakatos Miklós zenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

Pozsvát Mihálynak Kisvárdáról felesége kért egy nótát Horváth Pistától. Nem kell nékem a pogácsa. Zsigate, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsi

0: csinálta, teszik a hálomban, tarítila maga, teszik a, jaj, teszik a szika, szika, szika, de hálomban, tarítila maga, teszik a, jaj, teszik a szika, szika, szika, szika.
1: Bonyhádon Újhelyi Attilának boldog születésnapot kíván párja és szülei, Cserháti Zsuzsa és Charlie énekel, száguldás, Porsche szerelem.

Leckevén Kovács Jánosnak és feleségének 32. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel gratulál Géza. Pilisen Kovács Lászlónénak sok szeretettel küldi a dalt Budapestről öccse Péter. Nagykátán Kovács Jánosnénak minden jót, jó egészséget kíván unokaöccse. Szász Katit Baranyai István zenekara kíséri, mi lenne, ha megpróbálnánk?

Pántyáni Ilona turkevéről kérte a következő dalt. Karácsonyi Rént Vörös Kálmán zenekara kíséri. Nem jó, minden este a kapuba kiállni.

Orosz Sándorné Dombóváron szeretné hallani egyik kedvenc előadójától a következő nótát. Kis Attila Andort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Halljátok, cigányok!

hajót kell sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Örül vagy vár a tér, ide jön az ember mindig hozzátok. A jó kell sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Prímás, mi

unokáját, Demko Kendét szeretettel köszönti, kíván sok szerencsét, jó egészséget. Boldog gyermekkort, Szabó Nagyi. Debrecenben unokájának, Bodnár Olivernek 5. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot kíván Szabó Csaba. Zárai Márta és Vámosi János énekel, Csiripelő madarak.

Ezt írta hallgatónk. Varga Karolina vagyok Nyírbogdányból, és szeretném édesapámat születésnapja alkalmából egy nótával felköszönteni. Az egész család szeretettel kíván nagyon sok erőt, jó egészséget, hosszú, boldog életet még, sok szép, együtt töltött esztendőt. Bokor János énekel, az én jó apámnál nincs jobb a világon.

0: tekerünk be jobbra, én balra.
1: Kerékgyártó Bélának Ebesről lánya kérte a következő nótát. Buta Árpád Attila énekel, kíséri Jónás Géza zenekara. 6 nap óta szól a nóta.

Iklódi Károlyné Zalaegerszegről, Apotya utasból kérte a következő dalt, Sárosi Katalin és Németh Lehel énekel. Ajjajjaj!

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Juhász Mihály vagyok. Szeretnék kérni egy számot, édesanyámra szeretnék emlékezni. Édesanyám is volt nékem. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Dóri József énekel, kísér Szalai Antal zenekara.

0: Rádió. Keressen minket a Facebookon is. Kattintson a Dankó Rádió hivatalos oldalára.
1: Keressenek bizony minket, hiszen 249 000 és néhány száz követőnk van, tehát már csak néhány jelentkezés szükséges, hogy 250 000-en kövessék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát, amire nagyon büszkék vagyunk, és láthatóan önök nagyon élvezik azokat a tartalmakat, amelyeket ezen az oldalon találnak. A hétvégén legyen meg a 250 000, én azt szeretném. No, a műsor végére egy ideillő nóta Huszics Gáborné édesapja kedves nótáját kérte, melyet Farkas Zsolt énekel, Vége már a Dáridónak.
2: Vége már a Dáridónak, mégsem könnyű hazamenni,

nótát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalik a ragyogóját. Hiszen úgy is egyszer élünk, senkivel ma nem cserélünk, kitáncoljuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalik a ragyogóját.

0: kitáncoljuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalik a ragyogóját.
1: Ez egy frappáns befejezés volt a mai kívánság műsorhoz, majd holnap folytatjuk kettőkor. Most a hírek után hallgassák Popovics László műsorát. Ma Erzsikével beszélget, aki a TSZ elnök jóvoltából tanult meg harmonikán játszani. Már érdekesen kezdődik a történet. A következő órában hallhatják, és persze Erzsike elárulja kedvenc nótáit is. A kívánság műsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Nagyon szép, kellemes hétvégét kívánok önöknek. Kállai Kisernő és kisegyüttese játszik. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Innótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az én nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
2: Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társas Körből és a Dohnányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jövő szerdán érkezik a dízeltámogatás első részlete. Felülvizsgálná a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a szakminiszter, és napos kellemes őszi idő lesz a hétvégén. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány. Ezt Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter mondta. Úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna beelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyarország álláspontja változatlan. Halálos eszközt és katonát nem küldünk a háborúba, a humanitárius segítség és az energiasegítség ugyanakkor folyamatos. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnököt és a főügyészt. Robert Fico korábban az ellenzék politikai bábjának nevezte a főügyészt, miután lezárt 3 olyan büntető eljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak, az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadi felszerelések ügyében. Peter Pellegrini szlovák államfő elfogadhatatlannak nevezett bármiféle fizikai erőszakkal történő fenyegetést. Jövő szerdán érkezik a dízeltámogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve kívánja alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, hogy milyen mértékben változnának a korábbi megállapodáson. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen koncern. A kormánymű rögzítő csavarjainak korróziós hajlamú miatt kell szakszervízbe vinni a Volkswagen 2013. szeptember és 2024. július között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Turán és Caddy modelljeit, illetve az Audi 2017 októbere és 2024 májusa között készült Q3 típusát. A gyártó szerint a visszahívás csak óvintézkedés, a tulajdonosok korlátozás nélkül használhatják az autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a szervízzel. Már tervezik az 1000 négyzetméteren létrejövő játékmúzeumot a Néprajzi Múzeum keretein belül. Erre az új állandó tárlatra még legalább másfél évet várni kell, de már most ősszel is új tárlatokkal jelentkezik az intézmény. Szeptember 30-án nyílik a Katona Dolog című kiállítás, amely a sorkatonai szolgálat emlékével foglalkozik, és az ehhez kapcsolódó kulturális jelenségeket mutatja be. A novemberben nyíló Buhera című tárlat azt mutatja meg, hogyan született meg a Kádár rendszerben, a hiánygazdaságból és a technikai ismeretek találkozásából egy egész korszak sajátos tárgyvilága. Szép napos idő várható a hétvégén. Hajnalban kötfoltok képződnek, később sok napsütésre számíthatunk. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható. 17 óra múlt 4 perccel.
0: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Az InnoTime című műsor itt a Dankó Rádióban, amelyben naponta más-más hallgatónk idézi fel élete fontosabb eseményeit. Ha ön is bemutatkozna a műsorban, hívja a 061-759-60-71-es telefonszámot, vagy írjon a dankoradio@mtva.hu e-mail címre. Mondja fel üzenetrögzítőnkre, vagy írja meg e-mailben a nevét, telefonszámát és azt, hogy ebben a műsorban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretne szerepelni?
1: Hát résfúvó zenekaruk volt mind a kettőnek. Édesapámtól átvette a bátyám, mert édesapám korán meghalt, 53 éves volt, és akkor a bátyám átvette az ő hangszerét.
0: Egy 85 esztendős hölgyhöz látogatunk Harta településre. Úgy hívják, hogy Erzsike néni. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban?

0: Halló!
1: Kezdve Csokolom Erzsike néni, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot! Hogy tetszik lenni?
0: Köszönöm szépen. Most jól, mert jól laktam. Itt üdögélünk, beszélgettünk aztán. Köszönöm szépen. Meg vagyok. Öregösen.
1: Akkor ezt hallom a hangján, olyan kicsit ilyen fáradtnak tűnik.
0: Igen?
1: Igen, de akkor nem, akkor az öregség. Ezek
0: hát
1: szerint.
0: Persze, hát azért 85 érzi? Az 85.
1: Igen, mióta érzi egyébként, hogy kezd megöregedni? Tehát ezt életkorhoz lehet kötni az ön esetében?
0: Hát azt szokták mondani, ha bármi problémával megy az ember az orvoshoz, akkor azt mondják, hogy ez a korra jár.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy...
1: És Erzsike néninek ez mikor köszöntött be? 84 évesen még azt mondta, hogy még fiatal vagyok, vagy?
0: Hát, fene tudja. Én, hogy mondjam, nem érzem azt, hogy én ennyi idős vagyok.
1: Uh-huh.
0: Ez de érdekes dolog, de valahogy nem tudom, hogy ez másnál is így van-e, vagy... Tehát olyan úgy próbálok a dolgokhoz állni, ahogy ezelőtt 20 évvel is. Ha valami probléma van, próbálom megoldani. De ez lehet, hogy avval jön, hogy az ember egész életében erre volt utalva, vagy hogy mondja. Tehát, hogy oldja meg a problémáit úgy, ahogy tudja, és ez úgy megmaradt még ideig.
1: Uh-huh. De azt nem érzi, hogy mondjuk hosszabb időt vesz igénybe egy-egy probléma megoldása, és akkor ezáltal esetleg így frusztrálva érezheti magát, hogy hát azért múltban ez gyorsabban ment.
0: Hát, hogy mondjam, a munka, a dolgok, az biztos, hogy az ember már úgy csinálja, mint egy lassított filmfelvétel. Uh-huh. Tehát megáll közbe, vagy leül közbe, de hát ezt el kell fogadni.
1: Tehát a gondolkodása az még a régi.
0: Csinálok egy kicsit, igen, és akkor úgy érzem, hogy na most ennyi, akkor leülök.
1: Akkor nem frusztrálja ez.
0: Megfejtek egy-kettőt belőle, akkor folytatom. Tehát nem megy folyamatosan úgy, mint ment 50 évvel ezelőtt.
1: Értem, de akkor ezt elfogadja.
0: De másnál is így működik.
1: Így van, én is azt gondolom, de akkor ezt el tudja fogadni, ez nem frusztrálja.
0: Hát természetes. Természetes, ezt el kell fogadni.
1: Na, akkor viszont visszarepülünk az időbe, amikor még gyorsabban mentek a dolgok. Vélhetően olyan dalokat is fogunk hallgatni, amelyek régi emlékeket hoznak fel. Ennek kapcsán gondoltam ezt a néhány gondolatot ide tűzni. Úgyhogy jöjjenek a kedvencei akkor. Erzsike néni kedvenceit hallgatjuk tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsike nénivel beszélgetünk. Az a szokás járja. Ez az első felvétel, amelyet meghallgatunk. No, Erzsike néni, mire emlékezteti ez a dal, vagy milyen emlékek jönnek fel, amikor meghallja?
1: Hát szép emlékek, mindenképpen szép emlékek. Nagy család voltunk, én voltam a családban a 10. gyermek, és hát nálunk mindig sokan ültünk az asztal körül, és természetes volt, hogyha valaki jön, akkor ugye vendégség, evésivás, beszélgetés, és nótázás, mert hangszer mindig volt a házban. Édesapám zenélt, bátyám zenélt. Később a férjem is zenélt, én is megtanultam harmonikázni, úgyhogy mindig volt zene, szó és jó kedv. Azt szokták mondani, na nótafa kezdjél valamit énekelni. És akkor szoktunk nótázni, úgyhogy ez egy szép dal szerintem.
0: Egyébként az édesapja és a testvére milyen hangszeren játszottak?
1: Hát részfúvó zenekaruk volt mind a kettőnek. Édesapámtól átvette a bátyám, mert édesapám korán meghalt, 53 éves volt, és akkor a bátyám átvette az ő hangszerét. Nem tudom pontosan, egy ilyen nagy, az a nagy fahúrógos tubához hasonló, de nem tudom a nevét, minek részfúvós, igen.
0: Akkor ő ilyen katonazenekarban játszott, vagy?
1: Hát ilyen sváb falu vagyunk, igen. Harta, és volt ilyen sváb zenekar, tehát ahol tehát volt benne klarinétos, egy dobos, egy pisztonos, egy mi is volt még, két klarinétos, igen, ilyen fúvós volt ők, tehát voltak olyan 10 körülbelül, és ők jártak lakodalmakban, meg mulatságokban, meg mindenhova. A 40-es évekig, mondjuk ugye a 20-as évektől a 40-es évekig. Apukám 49-ben halt meg, és akkor a bátyám átvette, az akkor volt 18 éves, megtanulta, és ő is ugyanezzel a hangszerrel, mert édesanyám, bocsánat, azt szerette volna, vagyis kérdezte, hogy a hangszert eltemessük-e a papával, és akkor azt mondta a papa, ha megígéri a fiú, hogy megtanul rajta játszani, akkor nem. És akkor a fiú megtanult rajta, és akkor őnek is lett egy ugyanilyen zenekarra, csak abban már volt szaxofonos is, meg szintén klarinétos, pisztolos. Ők is ugyanúgy járták aztán tovább a faluba a lakodalmakat, meg átmentek néha túl a Dunára, Bölcskére, Madocsára, Patajra, hát ahova hívták őket.
0: Hát akkor emlékezzünk most az édesapjára, jó? És a testvérére ezzel a felvétellel. Jó. Az köszönöm a szokás szépen. Járja. Ez jön tehát Erzsike néni kérésére. Itt a Dankó Rádióban.

0: ember. Megszed mit már, kis angyalom, csak te leszel benne.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Erzsike nénivel beszélgetünk. Ez a Rózsalevél, vagyis a Rózsalevél című felvétel jön mindjárt, ráadásul Sárdi János előadásában. Ez is fontos, mert kiemelte Rózsika néni, hogy nagy kedvence Sárdi János, ugye? Miért is?
2: Hát nem tudom, én szerintem ezt a filmet én nagyon-nagyon, még volt Hartán mozi, nagyon-nagyon régen láttam, amiben ezt éneklik, és ez annyira megmaradt bennem ez a dal, hogy miért is. Hát mert gyönyörű, na, nem is tudok mit mondani. Angyói Sárdi ugye régen is, vagy régen egy nagy kedvenc színész is volt, meg hát énekes ott meg főleg, és úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a dal.
1: Mennyi idős volt egyébként, amikor először hallotta őt énekelni,
2: hát,
1: ugye?
2: Szerintem kicsi vagy fiatalna, 10 éves, nem tudom.
1: Uh-huh. És emlékszik rá, hogy hol látta ezt a filmet, amiben szerepelt?
2: Hát itt Hartán volt egy mozi, és oda jártunk, mert hát ugye régen nem volt tévé, meg semmi nem volt a faluban, a bálókon kívül, meg a mozin kívül, meg hát a kocsma, de oda nem jártam. És akkor hát a moziba néha nem mindig, de néha eljutottunk, és akkor ott láttam ezt a filmet, és nagyon tetszett benne ez a dal. Hát a többi is, de ez valahogy ez.
1: Igen. Hát a film címét ugye még nem említettük meg, a Kalota Szegi Madonna, de hogy, igen. De hogy esetleg ez egy randevú volt, hogy elvitték moziba, vagy ez teljesen más helyzet volt? A szülei vitték el?
2: Hát teljesen más, mert tényleg ritkán jártunk. Lehet, hogy tényleg csak azért vittek el, mert ebben sok zene volt, és hát én nagyon szerettem. Különben azt szoktam mondani, hogy zenében mindenevő vagyok, mert én ugyanúgy szívesen meghallgattuk egy operát, vagy egy népdalt, bár zene legyen, na.
1: Könnyű zenét.
2: Ezekkel a mai nagyon modern, mondjuk, amiben csak ez a dum-dum-dum-dum, ezekkel úgy nem vagyok jó.
1: Tehát akkor nem mindenevő, csak viccelek, persze.
2: Na hát akkor nem vagyok mindenevő, hanem válogatós, igen. Mert tényleg különben hát a többi az
1: igen. Jöhet. Hát hagyjuk ezt a világot most, az utolsót, amit felelevenített, hanem menjünk vissza akkor, jó? Ebbe a hartai jó. Moziba, a Kalota Szegi Madonna című filmet, ahogy látja és meghallja ezt a dalt, egy életre megjegyzi magának, és megszereti.
2: Igen.
1: Jöjjön tehát Sárdi János előadásában, itt a Dankó Rádióban, Erzsike néni kérésére, a Rózsalevél. Igen.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsike nénivel beszélgetünk. Öreg prímás, tégy hangfogót. No, ez a dal, ez milyen emlékeket hoz fel önben?
1: Hát ez is csak a, hogy mondjam, hát a szöveget kell csak megfigyelni, hát olyan. Különben a legtöbb magyar nóta olyan érzelmeket tud az emberből kiváltani, mert olyan szövegeik vannak, ezek a régi nagymesterek nagyon-nagyon tudtak, hogy na, vagy sír az ember rajta, vagy nevet, vagy boldog, vagy örül nagyon, vagy elszomorodik. Tehát tele van lélekkel mindenféleképp, és ez is egy olyan nagyon szép nóta. Úgyhogy én nagyon hallgatom is minden nap a Dankó Rádiót, ha otthon vagyok.
0: Csak egyébként, mint zeneszerető ember, és ugye, mint hangszeren játszó ember, mit gondol, hogy mitől tud egy dal igazán hatni az érzelmekre? A szöveg, a dallam, vagy ezek kombinációja, van ennek valami leírható képlete?
1: Hát én szerintem a kettő együtt biztos, hogy nagyon-nagyon sokat számít, a szöveg is, meg a dallam is, de hát akinek van lelke, most mondjam azt, az biztos, hogy a szöveg, ha szöveget megérti, akkor bele tud érezni. Az ember akár ki énekli, vele tud érezni, hogy milyen jó, szép, velős tartalma van, akár szomorú, akár vidám, tehát vele tud lenni.
0: Azért is kérdeztem egyébként ezt, ugye azon kívül, hogy zeneértő ember, Erzsike néni, mert hogy jó néhány dalnak nagyon-nagyon egyszerű a szövege, és mégis elképesztő módon tud működni, hatni az érzelmekre, akkor bizonyára itt a dallamnak is ki kell egészítenie a mondani valót, és gondoltam, hogy hát, ha tud valami képletet mondani, amivel én közelebb kerülök, aki nem játszik hangszeren, vagy azok a hallgatók, akik nem ismerik a zenét ennyire közelről, mint ön, de akkor nincs ilyen varázsképlet.
1: Nincsen. Ez mondom a kettő együtt. Igen. Biztos, hogy az váltja ki az emberből ezeket az érzéseket is. És én szeretem mindegyiket. Na.
0: Hát akkor hagyjuk, hogy hasson ránk, jó? A dallam. Igen. És a szöveg együtt, és váltsa ki azokat a bizonyos érzelmeket, amelyekről beszélt Erzsike néni. Jöjjön akkor a kedvencei között itt a Dankó Rádióban. Az öreg prímás, tégy hangfogót.
1: Így.

se nem nyúl, komám asszony meg az úr, ugrott ki a zöld leveles boborból. Azt gondoltam, hogy egy rókam megy egy nyúl, se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg az úr, ugrott ki a zöld leveles boborból.

0: hanem ősz, humálmasszom meg a csész, ugrott ki a zöld leveles poporból. Azt gondoltam, hogy egy rókam, vagy egy nyúl, se nem róka, se nem nyúl, humálmasszom meg az úr, ugrott ki a zöld leveles poporból.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Erzsike néni kedvenceivel. Mondta, hogy játszik ugye harmonikán. Hogy tanult meg harmonikázni? Ez hogy jött? Hogy hát pont ezt a hangszert? Elég nehéz.
2: Hát igen, elég nehéz, de a férjemnek, mert ő neki is volt zenekar, ő is harmonikázott, neki 3 harmonikája volt, voltak kisebbek, én azokat használtam. Most már nem tudom, sajnos az ujjaim már nem olyanok, mint voltak, de én úgy tanultam meg, hogy DSC-ben dolgoztunk, még akkor lány voltam, és volt egy lemezjátszónk, ami volt 3 lemez, állandóan azokat hallgattuk, télen, mikor nem volt munka, arra táncoltuk, és akkor egyszer ott beszélgettünk, és mondtam, hogy hát én úgy megtanulnék harmonikázni, ha lenne harmonika. És az egyik fiatal elárulta a TS elnöknek, és az azt mondta, hogy behivatott engem, nagyon megijedtem, úristen, mit csináltam, mit akar. És akkor mondja, hogy azt hallottam, igaz ez? Mondom, igaz. Azt mondja, figyelj, a ruskék hagytak itt egyet a padláson. Megcsináltatom neked. Megtanulsz. Mondom, megér.
1: Hát, bevallom őszintén, amikor feltettem a kérdést, nem gondoltam, hogy ilyen kacifántos történet kerekedik hát ki belőle. De tényleg, igen. Abszolút. Nagyon szépen köszönöm, Erzsike néni.
2: És hát az egész véletlen, vagy hogy mondjam, hogy a férjem pont olyan, aki lett, akinek volt.
1: Igen, igen. Erzsike néni, innét folytatjuk majd legközelebb, jó? Vigyázzon magára, jó egészséget kívánok, és beszélgessünk majd még, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm önnek is, jó egészséget, és minden hallgatónak. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, csókolom. Erzsike nénit hallották itt a Dankó Rádióban. Hamarosan pedig Juhász Katalin jön, és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Holnap délután 5 órától ismét lesz Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Popovics Lászlót hallották, vigyázzanak magukra, minden jót, viszont hallásra.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a népdal kincstárban. A Katonalány 16. századi szép históriából ismert történet, amelyben az apa helyett teljesít katonai szolgálatot a lány, majd sikerei után leleplezi női mi voltát. E szüzsé Ázsiában is megtalálható, gondoljunk csak a rajzfilmben is megörökített kínai Mulán történetére. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából megjelent néprajzi kötetben Volter Domonkos 7 szlovák ballada példát idéz. A Trencsén vármegyei Kosárfalván gyűjtött szöveg például így kezdődik. Háborúzni kell a törökkel, tulajtom, szomorú vagyok, kit küldjek el, tulajtom. A balladában egy paraszt vagy egy király háborúba akarja küldeni maga helyett a lányait. A legidősebb és a középső lányt tartja erre alkalmasnak, azonban egyikük sem vállalkozik a feladatra. Csak a legkisebb lány, akit az apja nem is akart elküldeni a háborúba, vállalja a harcot, és sikereket ér el. A Püspök 60-i szlovák balladában a lány, idézem, mikor a harcba belépett, rögtön 100 törököt levágott. Mikor másodjára támadt, 300 törököt levágott. A ballada a legtöbb esetben pozitívan ér véget. A lány felfedi kilétét, és a császár felesége lesz. A magyar folklórban ugyancsak ballada jellegű, népmesei fordulattal végződő ének a véres kard az egész országot bejárja kezdetű. Két változata van Csíkkarcfalváról, ugyanattól az énekestől, az 1888-ban született Mészáros Józsefnétől. 1958-ban pszalmodizáló dallammal énekelte, 1967-ben pedig a lefelé kvintváltó pentaton stílusú, Kodály 1912-es kászoni gyűjtéséből és ének zongora kíséretes feldolgozásával az Aszhol én elmegyek szöveggel ismerté vált dallammal. Most a Csíkkarcfalvi Mészáros Józsefnétől halljuk a 24 versszakos ballada részletét Sárosi Bálint 1967-es gyűjtéséből. Vére.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
2: Ezen a hétvégén szombaton Steinkohl Erika színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a színi tanulás kezdete, a Budapesti Operett Színházban eltöltött évek tanulsága, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként került az Aradi Varga humorista páros bűvkörébe, s hogy mennyire nehéz majd színésznőnek a komédiázás művészete. Vasárnap Szabados Mihály színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy hogyan került a Sose Halunk Meg című film szereplőgárdájába, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen egy magyar színész élete az óceánon túl Kanadában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
1: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Gyalogos barát közterületet szeretnének kialakítani a fővárosban, és napos őszi idő várható a hétvégén, 20-25 fok is lehet. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A Kijevet ért hajnali orosz dróntámadásnak 5 halálos áldozata és 39 sérültje van. Az ukrán fővárosban lakóházat és közintézményt is találat ért. Az egyik drón egy többemeletes ház felső szintjét rongálta meg, egy másik az igazságügyi főtanács épületébe csapódott. Az Oroszországot ért ukrán légi csapásoknak 12 civil sérültje van. A Lukoil Permi olajfinomítóját is találat érte, ott egy ember meghalt. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasmegyei Bükön a Nestlé új állateledelő üzemének átadóján. Ezzel csak nem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve kívánja kialakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, hogy milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodáson. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Gyalogos stratégiát dolgozott ki a Budapesti Közlekedési Központ. Egyebek mellett gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani, és akadálymentesítenék az összes nagyforgalmú fővárosi csomópontot is. Szeretnék növelni a biztonságos városi terek, járdák arányát, hogy a babakocsis anyukák és a mozgásukban korlátozottak is könnyebben közlekedhessenek a fővárosban. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és udvarát. Egy földrengést szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják. Hétfőn délelőtt feltűnően sok egyenruhás és katonai jármű mozog majd a múzeum környékén. Híreink végén a várható időjárásról. Napos idő lesz a hétvégén, hajnalban kötfoltok képződhetnek, később sok napsütésre számíthatunk. A szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok között alakul a hőmérséklet. 18 óra múlt 4 perccel.
1: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Kincses Veronika hangján csendült fel Violetta belépője, Kálmán Imre, a Montmartre-i Ibolya című operettjéből. Ma is érdemes lesz velünk tartani, hiszen olyan kiváló művészeket hallhatnak majd, mint például Fischl Mónika, Psóta Irén és Básti Lajos. De most elsőként hallgassuk meg Kálmán Imre az Ördöglovas című operettjéből Sándor áriáját, Dolhai Attila előadásában. Ezután pedig Lehár Ferenc dallamai csendülnek fel a Giuditta című operettből Házi Erzsébet előadásában. Olyan forró ajkamról a csók. Jó szórakozást kívánunk!

0: túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljét Magyarországon 1966. február 11-én mutatták be a Fővárosi Operett Színházban Seregi László rendezésében parádés szereposztással. A darabot Ungvári Tamás fordította. A magyar dalszövegeket G. Dénes György írta. Henry Higgins szerepét Básti Lajos és Besenyei Ferenc. Elizát pedig Lehocki Zsuzsa és Galambos Erzsi alakította. Az előadás hatalmas közönség sikert aratott, és a musical dalai hamar népszerűvé váltak Magyarországon is. A My Fair Lady hosszú éveken át az Operett Színház egyik legsikeresebb előadása volt. Most idézzük fel ennek a musicalnek a hangulatát. Básti Lajos előadásában hallgassuk meg a következő dalt. Egy finom angol úr. Túl az Operencián.
1: Én egy finom angol úr, nem kívánok semmi mást, hadd teljen békén napra nap, hadd éljek úgy, ahogy szokás, és mint a klub szerint szabad, egy átlag férfiú, kiben nincs szenvedély, ki el nem tévelyek, s mód felett, szisztematikusan, észszerűen él. Mint a többi angol úr. De rátör hirtelen a nő, és akkor nyugalom a győr. Össze-vissza fecserész, sírva rív a heherész, és ha unod már a lármát, hozzád vág egy lámpát ő. Csak ereszt magadhoz a nő, és akkor majd a guta csap. Mindent ide oda tesz, ezer kacamajkát vesz, akkor boldog, hogyha csalhat, és a papucs fér csak alhat ez alatt. Keresnéd üdvöt súman dalban, a rádión, ha jő az est. Keresnéd Bachot, ő szól halkan, fiam a kesztyümet keres. De rátör végzeted a nő, és akkor nyugalom a győ. Nem fog rajtam e varázs, húzzon gyűrűt néki más. Húzzák ki a fogam végül, inkább injekció nélkül, mint sem legyűrje az iszonyat a nő. Én egy finom angol, mértéktartó illedelmes hangom, mint a lágy sejem. A hölgyerény oly hősi papja, szűz a nászi éjeken. Elvem a nonchalans, türelmem végtelen. A szívem sziklavár, oly szilárd, ha valakit bajba meg kell védenem. Mint a többi angol úr. De rátör hirtelen a nő, és védekezni sose tudsz. Egész élete a puc, és ha dühös jön a trucc, és ha konkurálva struccal, néha szembeszállsz a truccal, mire jutsz? Csiszolt és művelt ember volnál, de mondasz egy-két oly cifrát, hogy az a részeg bengál matróz, bámulattal néz fel rá. Hát ereszd magadhoz a nő, bedefed szívedbe a tör, rajtad úrrá lesz a szex, s oly hiába keserreksz, jobb, ha rám suhint a bakó, mint sem nőért, aki tahó, menjek más világra, időnek előtt.

0: megdönteném az én, oly megdühötten gyűlölvén a durva testi szenvedély. Imádom bölcselén a hellén klasszikát, a késő gótikát, Ossian, és minden, ami oly szép és kultúrál. Én egy finom angol úr, de rád tör hirtelen a nő, és akkor nyugalom a gyér. Jön a família, ó, onkli, tanti, nagyanyó, ez is beszél, az is beszél, locsok, fecsek már az egész perep, hogy... Kis huga, öccse, ninje, bátya, mind ide költöznek hozzá. Nem áll be anyja, bajszos szája, csak a csókot cuppant rá. Hát erezd magadhoz a nőt, hát erezd magadhoz a nőt, hát erezd magadhoz a nőt. Engem nem gyűr le az iszonyat, a nő.
1: Dankó Rádió.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. Zenei kirándulásunk folytatásaként következzen Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből a Cintányéros Cudarvilág Szendi Szilvi és Laki Péter tolmácsolásában. Jó rádiózást!

0: túl az Óferencián, a Magyar Zene Rádiójában. Kurt Weill és Bertolt Brecht koldus operája a Zenész Színház egyik különleges darabja, amely sajátos humorával és jól ismert dallamaival vált világszerte népszerűvé. A mű magyar változata Blum Tamás nevéhez fűződik. 1965-ben a Madách Színház is műsorára tűzte a koldus operát, Ádám Ottó rendezésében, olyan kiváló művészekkel, mint Pécsi Sándor, Gábor Miklós, Psóta Irén, Kismanyi, Vas Éva, Márkus László és Garas Dezső. Most pedig a koldus opera egyik jól ismert részlete, Barbara dala következik. Énekel a felejthetetlen Psóta Irén. Túl az Óperencián.
1: Bár ifjú az ember és ártatlan még, de az életre készülni kell. S én gondolkoztam, mit tegyek, hogyha egy férfi jön értem egyszer el. De hogyha pénze van, és hogyha kedves, és ha hétköznap is tiszta inget vesz, és hogyha tudja, hogy mi illik a hölgyeknél, én csak azt mondom, nem.

értelmű, nem. Az első, az Kentből egy szép fiú volt, aki mindent a lábam elé tett. A másiknak bérházas hajója négy volt, s a harmadik sírt és reszketett. És noha pénzes volt, és olyan rendezett, ötször egy héten tiszta inget vett. Hiába tudta, hogy mi illik a hölgyeknél. Én csak azt mondtam, nem. Így hát általában társalgunk, s meg se dobom.

egyértelmű, nem. Egy szép napon aztán egy újabb jött, de a semmire nem kért meg. Ahogy belépett a sapkát, az asztalra levágta, s én mégsem tudtam, hogy mit tegyek. Bár nem volt pénze sem, és nem volt kedves, tiszta inget még vasárnap sem vett.

Kedves hallgatóink! A Csendes Otthon című vígjáték 1957-ben készült Bán Frigyes rendezésében. Galambos Erzsi, Psóta Irén, Zente Ferenc és Ungvári László főszereplésével. Fényes Szabolcs zeneszerző csodálatos dallamokkal gazdagította a filmet, amelyek közül több önállóan is népszerűvé vált. Most ezek közül következik egy jól ismert örökzöld, Vámosi János előadásában. Összecsendül két pohár. Túl az óperencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Huszka Jenő Szabadság szerelem című operettjének ősbemutatójára 1955. április 1-én került sor a Fővárosi Operett Színházban. A korabeli sajtó Huszka egyik legérettebb és legértékesebb alkotásaként méltatta a művet. Amikor megjelent az operett kottája, Huszka Jenő a Doktor úr című dalt hálás szívvel ajánlotta álmában motyogó feleségének és kezelő orvosának, dr. Szent Klárai Jánosnak. Most csendüljön fel ez a jól ismert dallam Dénes Viktor előadásában. Dankó Rádió.

0: doktor úr, a maga szíve sose fáj.
1: Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat ifjabb Johann Strauss muzsikájával zárjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk holnap is. Nem sokára jönnek a hírek, utána érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban, és napos őszi idő várható a hétvégén, napközben 20-25 fok is lehet. Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Magyar Péter Facebook posztban kért számon a vádhatóságon több az előző kormányhoz köthető ügyet. Az MNB botrányt, az aranykonvoj ügyet és a rogáni maffiát említette, ahol várja a valódi főszereplők kihallgatását. Mire várnak? Ezt a kérdést tette fel Magyar Péter. A miniszterelnök és a legfőbb ügyészség között azután bontakozott ki vita, hogy az ügyészség kedden Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal egyszerre kérte ki az országgyűléstől a mentelmi jogát. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének problémái miatt. Tanács Zoltán tárcavezető emlékeztetett, a projekt célja az volt, hogy az ingatlan ügyek ne csak a földhivatalban, hanem otthonról elektronikus úton is elintézhetőek legyenek, de a megvalósítás évek óta húzódik, és eddig összesen több mint 16 milliárd forintba került, és még ma sem használható teljes körűen. Elrendelte az utóellenőrzést a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradi Város projekt kapcsán. Az FTC 10 éve összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésre, amiből szinte semmi nem valósult meg. A Belügyminisztérium nemrég arra hivatkozva, hogy működési költségre és labdarúgók igazolására költötték a támogatást, visszakérte a pénzt. Kubatov Gábor egyesületi elnök szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány többször is módosította a támogatói okiratot. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnököt és a főügyészt. Robert Fico korábban az ellenzék politikai bábjának nevezte a főügyészt, miután lezárt három olyan büntetőeljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadifelszerelések ügyében. Peter Pellegrini szlovák államfő elfogadhatatlannak nevezte a fizikai erőszakkal történő fenyegetést. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és udvarát. Egy földrengést szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják. Hétfőn délelőtt feltűnően sok egyenruhás és katonai jármű mozog majd a múzeum környékén. Középre zárva címmel jelenik meg Nádas Péter posztumusz verses kötete október 10-én. A kötetbe került szövegek két nagyobb időszakban készültek. A legfelső 2005-ből származik, a legfrissebb idei. A verses kötet hasonlóan működik, mint Nádas esszé kötetei. Ismerős kulcsszavak kerülnek elő benne, úgy mint szabadság, hiány, szabad akarat, katasztrófa, fordítás, nyelv, fény, földi giliszták, Széchenyi István és Petőfi Sándor, Vörös Iszap. Nádas Péter 83 éves korában, augusztus végén halt meg. Híreink végén a várható időjárásról. Napos idő lesz a hétvégén, hajnalban kötfoltok képződhetnek, holnap sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik, éjszaka 4-10, Délután 20-24 fok között alakul a hőmérséklet. 19 óra múlt 4 perccel.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Belepte a határt a dér. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük mai húscsök prímásunkat itt a Dankó Rádióban, Kárpáti Zoltán és Sejmesi Sejderezső hallgatójával. A 2021-ben készült felvételt Jenei Gábortól és ifjabb Berki Béla zenekarától játsszuk. Majd Tóth János és Horváth Zoltán andalgójára kerítünk sort, a jó bor az drága. Német Csicsó József és zenekara játszik Bányai Márton kíséreteként. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

De ki tudnám panaszolni magamat? Muskátli virág, ez a kislány papucsot varratott, és répa, répa, sárga répa. Nos, ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Szerdahelyi János és Marcali Frigyes szerzeménye. A 2025-ös esztendő Magyar Nóta díjas a Farkas Rozika énekli majd Tordai Zoltán zenekarával. Előtte Lugosi Katit és Duka Péter együttesét halljuk. Somogyi Erika a muskátli virággal örvendeztet meg minket, Cserkuti Sándor andalgóját Lakatos Miklós zenekara játsza el. De természetesen ezúttal is a hallgatóval kezdünk, már is jön Müller József és Pósa Lajos szerzeménye, Baksa Kató és Olá Kálmán zenekarának előadásában.

esett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól, esett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól, átkarolja az eget a szivárvány. Csak egyedül én maradtam hárván, azt a lökvényt, kit igazán jaj, megszerettem, másul elé, más csókolja helyettem. Azt a lökvényt, kit igazán jaj, megszerettem, másul elé, más csókolja helyettem.

Tatai, Hódmezővásárhelyi és Rimaszombati Dankóklubos felvételeket játszunk önöknek a folytatásban. Rimaszombat 2023. november 23-án látott vendégül minket. Színpadra lépett Tordai Zoltán zenekara és többek között Szász Kati művésznő is. Hamarosan Hevesi József és Marcali Frigyes csárdását hallgathatjuk meg Paprika Show címmel. Kubányi György és Víg György dalát Tuli-tuli tulipános láda Tarnai Kis László énekli el, akinek ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál. Kényszeri Gyula csodálatos hallgatója már is kezdődik, szerelmes a nap a holdba, Dóka Zsuzsának és Bősi Szabó Lászlónak Báder Ernő együttese játszik.

Önök továbbra is a Magyar Zene Rádióját hallják. Köszönjük, ha a folytatásban is velünk vannak, folytatjuk ugyanis a Húscsak Prímást. Egy hallgató jön, nem tudom, az életemet hol rontottam én el. Sándor Jenő és Kellér Dezső dalát Fényes Györgytől és Ifjabb Bergi Béla zenekarától játsszuk. Majd Ifjabb Magyar Imre és együttese Domahidi Lászlónak muzsikál, Dankó Pista és Pap Zoltán egyik közös dalában. Ez a Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom. 1963-ból szól majd.

folytatásban a 2023-as év Magyar Nóta díjasa 60. kis Gyöngyi énekel. Lengyel Miska csárdása következik, Barna legény most kezd nékem tetszeni. Aztán Karcagi Nagy Zoltán folytatja, ifjabb Déki Lakatos Sándor együttesével. Ez lesz majd Bajomi Bőmhümér és Pápai Molnár Kálmán frisse, a Majd, ha nékem sok pénzem lesz című dal.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzené.

kedves kedvesemre. Veszek az ujjára aranykarikát, a pici lábára sejem harisnyát. Lesz a rózsám olyan dáma, az egész világ megcsodálja. Veszek az ujjára aranykarikát, a pici lábára sejem harisnyát. Lesz a rózsám olyan dáma, az egész világ megcsodálja.

Vannak el nem csókolt csókok. Erős Béla hallgatójával folytatjuk a Húscsak Prímást, és egy olyan felvétellel, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Erős Béla dalát Benedekfi Katalin énekli, és Patai Zoltán zenekara játsza el. Majd ugyancsak ebből a műsorból, tehát a Jó ebédhez szól a Nóta címűből hozunk egy dalt, Valamit súgok magának, de ez már 2023-ban készült Szőlős Jemesével és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával. Tagadom, tagadom, Kubányi György nótájával Csala Judit érkezik, akit Melis György követ majd, ez a kislány megy a kútra. Ez lesz a nóta, melyet a művész úr elénekel nekünk.

A Jaj, de nagyon régen volt, és a Már én többet a főutcán című dalokat hamarosan Kalina Enikőtől, Dócs Pétertől és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától halljuk. De előtte még ifjabb Sánta Ferenc zenekarának közreműködésével Barabás Izolda is darra fakad, vadgesztenye fehéret virágzik. Ifjabb Jónás Géza andalgóját volt nekem egy déd nagyapám, Zsuzsa Mihály énekli el. A Duna Televízióban készült a felvétel 2023-ban Jónás Géza zenekarával. A prímás Varga Jenő az együttes élén. De mindezek előtt egy hallgató szól most, volt egyszer egy leányszoba, már is Gál Gabriella énekel, akinek Berki László együttese játszik. Itt, és csak is itt, a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, el kell búcsúznom önöktől, hiszen nem sokára véget ér a mai Hús csak prímás, egy picit még muzsikálunk. Lisztes Jenőt hallgatjuk címbalmon, egy 2023-as felvételről. Búcsúzom tehát valamennyi kollégám nevében, ezúttal is köszönjük, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy a folytatásban is így tesznek majd. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Steinkohl Erika színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a színi tanulás kezdete, a Budapesti Operettszínházban eltöltött évek tanulsága, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként került az Aradi Varga humorista páros bűvkörébe, s hogy mennyire nehéz ma egy színésznőnek a komédiázás művészete. Vasárnap Szabados Mihály színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy hogyan került a Sose Halunk Meg című film szereplőgárdájába, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen egy magyar színész élete az óceánon túl Kanadában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti Vágta, október 4-én a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Hétfőn tárgyalnak az országgyűlésben a mentelmi ügyekről. Napos idő várható kora délután 20-24 fokkal. Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Magyar Péter Facebook posztban kért számon a vádhatóságon több, az előző kormányhoz köthető ügyet. Az MNB botrányt, az aranykonvoj ügyet és a rogáni maffiát említette, ahol várja a valódi főszereplők kihallgatását. Mire várnak? Ezt a kérdést tette fel Magyar Péter. A miniszterelnök és a legfőbb ügyészség között azután bontakozott ki vita, hogy az ügyészség kedden Hankó Balázzsal és Sesták Miklóssal egyszerre kérte ki az országgyűléstől a mentelmi jogát. Hétfőn rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők az ügyről, valamint az államfő legfőbb ügyészjelöltjéről is vitáznak. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. A dízel támogatással kapcsolatos valamennyi információ a NAV honlapján érhető el. Több 1000%-kal haladja meg a megengedett határértéket a levegő aszbeszttartalma kőszegen, azokban az utcákban, amelyeket ausztriai kőzúzalékkal borítottak, beírja a HVG. A mérést még augusztusban végezték, az adatokat egy hónappal később tették közzé. A Vas megyei településről az ártalmas követ még mindig nem szállították el az utakról. A probléma több nyugat-magyarországi települést is érint. A kormány 155 000 köbméternyi azbesztes kőzetről tud. Az önkormányzatok 3 milliárd forintos keretre pályázhatnak. Visszaveszi a főváros azt a területet, amin a gazdaréti plébános közösségi létesítmény építését vállalta. A Szent Angyalok plébánia több mint 30 éve ingyenesen használatba kapta a 2,5 hektáros területet. A korábbi tervekben sípálya, zarándokház és műfüves focipálya is szerepelt, jelenleg csak konténerek vannak az ingatlanon. Most a fővárosi önkormányzat szerződés szegésre hivatkozva felmondta a plébániával 1992-ben kötött ingyenes haszonélvezeti megállapodást. Tovább gyorsult a népességfogyás. Idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6 000 gyermek született, még több mint 9 000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderült, idén január és augusztus között csak nem 35 000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig holnap a MER rák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rákellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre. az önvizsgálatra és a szervezett szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. Ami pedig az időjárást illeti, napos idő várható a hétvégén, hajnalban kötfoltok képződhetnek, holnap sok napsütésre számíthatunk. A szél mérséklődik, éjszaka 4-10, délután 20-24 fok között alakul a hőmérséklet. 20 óra múlt, 4 perccel.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Táncházban, talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! A Csíkzenekar énekese Majorosi Marianna Alföldi Dalai indították Táncházban című műsorunkat, s a továbbiakban is a Csíkzenekar Boldog Szomorú Dal című albumának felvételei szólnak majd. Egy hevesi összeállítás, hallgató és magyar csárdás, s aztán eleki táncdallamok. Az énekes Németh Ferenc, a zenekar fúvósa Dress Mihály.

egy bogártelki karottaszegi összeállítás, aztán a Csékzenekar Boldog Szomorú Dal című albumának címadó Erdőszombattelki összeállítása szól Táncházban című műsorunkban.

ahonnan az előbbi táncdallamok származnak, Erdőszombattelke, egy kis falu Szamosújvártól északkeletre, Szépkenyerű Szent Mártontól 6 kilométerre. Ide Szépkenyerű Szent Mártonba való a most felcsendülő Pakulárnóta, melyet Erdély számos részéről az Olá leány tánca, vagy a pásztor elvesztette kecskéit történetként ismerünk. Az előadók Horsa István, Hanusz Zoltán és Lelkes Tibor.

0: előző percekben a remek felvidéki prímást és zenész társait, Horsa Istvánt hallották muzsikálni, aki nagyon jól, nagyon régen ismeri a július 30-án 90. életévét betöltő ördöngös füzesi énekesasszonyt, Hideg Anna nénit. Remélem, nem baj, hogy néhány nappal 90. születésnapja után köszöntjük Anna nénit, aki Kallós Zoltán 100 éve született népzenekutatótól kapta a Drága becenevet. Anna néni énekel, akit a Horsa Banda és Jékeli Gáspár becenevén Pikó kísér.
1: Fölszántatom a füzesi főutcát,

gazdagítsad a patikád belőle.

sok kacsincsom. Végig mentem a füzesi temetőn.

új stílusú, majd hajnali lakodalmi román táncdallamok zárják Táncházban című műsorunkat. Az énekes természetesen továbbra is Hideg Anna néni, aki szülőfalujának Ördöngös Füzesnek nem csak magyar, de román dallamait is ismeri. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket mára elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Holnap este 8 óra 4 perctől újabb egyórányi népzenével várom önöket. Adásunk ismétlését a koránkelők hajnali 2 órakor hallhatják. De aki az ismétlésről lemaradna, megtalálja műsorunkat a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Kezdődik a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Ma is éjfélig tart műsorunk színes világzenei csokorral, melyben ma este péntek lévén ráadásul egy koncertet is hallhatnak. Dél-Amerikába látogatunk a mai program utolsó órájában. 23 órától a Los Wemblers de Iquitos koncertjét hallhatjuk majd. Addig pedig még sok vadonatúj világzene. Ebben az órában például a Mexican Institute of Sound tolmácsolásában a kolumbiai Meridian Brothers közreműködésével. A mai programot pedig vadonatúj finn

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. A héten nagyon sok újdonságot hallunk, most egy nemzetközi koprodukció következik. Régóta tervezett együttműködésből született a következő felvétel. Camilo Lara mexikói producer éveken át próbálta rávenni a kolumbiai Meridian Brothers zenészét, Eblis Álvarez-t egy közös lemez elkészítésére. Eblis Álvarez sokáig nemet mondott, végül azonban sikerült időt találni a közös munkára. Így született meg a Ruido Tovar című korong. Ennek kiinduló pontját a 70-es évek mexikói kumbiája adta. Álvarez szerint az akkori kolumbiai kumbia kifinomult és letisztult volt, mexikói változata viszont nyersebben és vadabbul szólt. Az album címével Rigo Tovar a mexikói zene meghatározó alakja előtt tisztelegnek, aki a Moog szintetizátort is bevitte a mexikói kumbia világába. A Moog szintetizátor Robert Moog, amerikai mérnök 1964-ben bemutatott moduláris elektronikus hangszere, amely összekapcsolható egységeivel sokféle hangszín létrehozására és alakítására alkalmas. Igazán érdekes, hogy Rigo Tovar egyik kísérő zenekarának tagjait is meghívták a felvételekre. Lauro López billentyűjátéka és Marco Sánchez dobjátéka is segített kialakítani azt a hangzást, amelyet mindannyian kerestek. Az album nyitó felvételét hallgatjuk meg. Íme tehát Mexikóból a Mexican Institute Sound alias Camilo Lara, valamint Kolumbiából a Meridian Brothers, aki mögött Eblis Álvarez-t találjuk. Közös 2026-os felvételük ez a Cumbia del Lobo.

A Dankó Rádiót hallgatják a világzenei válogatással, ez a népek dalai. Fókuszban nálunk a héten Görögország. Rengeteget mesélünk Görögországról, sok-sok érdekességet, és természetesen készültünk rengeteg görög világzenével is. Görögországban járva nem hagyhatjuk ki a Meteora kolostorok látogatását. Ezek egyedülálló zarándokhelynek számítanak. A természeti képződményre épült kolostorok Görögország középső részén, a Tesszáliai alföldön találhatók. A sziklaképződményre összesen 24 kolostor épült, amelyek az aszkéta életet folytató szerzetesek lakhelyeként szolgáltak. A hely évente több százezer embert vonz a világ minden tájáról. Az első kolostor még a 14. században épült a megközelíthetetlen sziklaszirtre. Az első ismert építő Athanasios volt, aki az épületet Megalon Meteorannak nevezte, azaz a levegőben függőnek. Azt, hogy a szerzetesek teljesen elszigetelten éltek és magukra voltak szorulva, semmi nem tükrözi jobban, mint hogy az épülethez sokáig még út sem vezetett. Hallgassunk most világzenét a Dankó Rádióban. Igaz, egy angol együttestől, de görög nyelven, és a felmenőik között ott vannak természetesen a görögök is.

Világzenei válogatásunkat hallják, a népek dalai szól. Péntek lévén ma is lesz nálunk koncert 23 órától, ezúttal a Los Wemblers de Iquitos koncertjét hallhatják. Az 1968-ban alakult perui formáció Iquitos városából származik. Az alapító Sánchez család az amazóniai kumbia egyik úttörője. Korai dalaikat a népszerű perui kortárs a Los Mirlos is sikerre vitte. A zenekarnak meghatározó szerepe volt a sajátos ízű perui ág kifejlesztésében, a 70-es évekbeli pszichedelikus kumbia a csicsá berobbanásában. A Los Wemblers de Iquitos zenekar diszkográfiájában rengeteg klasszikus lemez díszelek, és amikor megindult a csícsább 21. századi reneszánsza, akkor is ott voltak a kirakatban, sőt poptörténeti videókat is köszönhetünk nekik. Több mint 50 évvel megalakulások után is élvezhetjük muzsikájukat, amellyel szerencsére Magyarországra is eljutottak. Ráadásul nem egy nosztalgia előadással, hanem egy olyan műsorral, amelyen megmutatták, hogy nem véletlenül találták meg a zenéjüket értő világméretű közönséget. A testvérek, akik közül sajnos többen elhunytak a Covid idején, még mindig hűek eredeti hangzásukhoz, és egy cseppet sem veszítettek szenvedélyükből és kreatív szellemükből. Minden koncertjük fergeteges mulatság, részben latin táncparti, részben pszichedelikus rock, igazi extravaganza. Los Wemblers de Iquitos lendületes vidám koncertjét ma este hallgathatják meg 23 órától itt a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Egy 2025-ös világzenével Anuska Sankártól.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Éjfélig tart ma is műsorunk, egy óra múlva kezdődik a világzenei koncert dél-amerikai hangulatban, addig pedig szól még vadonatúj világzene, hiszen egész héten ezekre fókuszálunk, ezúttal Franciaországból. Kalandozunk tovább, aztán Görögországban, a héten nagyon sokat megtudhatnak a görög nép mindennapjairól, és kiváló világzenék is szólnak onnan. Most pedig egy 2025-ös muzsika Anuska Sankártól, akitől most a We Return to Love című dalt hallgatjuk.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonság szól nálunk egész héten, ilyen a mindjárt felhangzó muzsika is. Következik a francia Kokanha, ez egy duó Lila Fraze és Kerlin Dufo formációja. Több szólamú énekükhöz húros tamburinokat és a saját testükön megszólaltatott hangokat használnak, így erőteljes, táncra hívó ritmusokat teremtenek. Okszitánul énekelnek, azon a veszélyeztetett dél-franciaországi nyelven, amelyet becslések szerint mintegy 600 ezren beszélnek folyékonyan, de többségük már elmúlt 60 éves, így aztán reális veszély a nyelv kihalása. A Kokanha 2014 óta dolgozik azért, hogy ez a nyelv és a hozzá kapcsolódó kultúra a mai zenei életben is jelen legyen, sőt a jövőjében is. Franciaországban a népzenei hagyományokat gyakran a nacionalista gondolkodással kapcsolják össze. A duó 2026-os lemezével azt akarta megmutatni, hogy a folklór progresszív gondolatokat is közvetíthet. Továbbra is hagyományos okszitán szövegeket és dallamokat használnak, de ezeket csak kiinduló pontként kezelik saját dalaik megírásához. Egy-egy archív felvételből, visszaemlékezésből, dallamtüredékből indulnak ki. Mindjárt hallgatjuk a szóban forgó harmadik korong címadó felvételét, ez a Flame Folklore, amely lángoló folklórt jelent. A francia Kokanha felvétele szól.

Ez a Dankó Rádió világzenei válogatása, a népek dalai. Fókuszban a héten Görögország. Ebben az órában is sok érdekességgel az országról, és természetesen mindjárt görög világzenét hallgatunk. A görögök jellegzetes gyümölcse a füge, amelynek fája akár a 10 méteres magasságot is elérheti a földközi tenger vidékén. A növény Ázsiából származik, ahol őshonos formában ma is megtalálható. Ma már a füge a mi földrajzi szélességünkön is termeszthető, és akár a telet is túlélheti. Mint a legtöbb déli gyümölcsöt, a fügét is még azelőtt leszületelik, mielőtt teljesen beérne, hogy Közép-Európába még éretlen formában érkezzen. A születelők kesztyűben dolgoznak, mert az éretlen termésből kicsurgó tej irritálhatja a bőrt. A füge nagy részét megszárítják, így az magas cukortartalma miatt kémiai feldolgozás nélkül is hosszú ideig tartósítható. A füge gazdag A és B vitaminban, de van benne kisebb mennyiségben C vitamin is. A szárított füge jelentős mennyiségű cukrot tartalmaz, így azonnali energiaforrást jelent. A fügefa gyógyhatása is ismert, főként levelei és a fa kérge. Különféle krémek, pakolások készülnek belőle, amelyeket fájdalomcsillapításnál, illetve fekélyek és duzzanatok kezelésénél használnak. A füge sok ital és étel alapanyagául szolgál, szirupok, dzsemek és édességek, ínyencmártások készülnek belőle. Aki Görögországban jár, nem szabad ezeket sem kihagynia. Hangulat pedig a következő percekben is lesz. Igazi görög világzene a Dankó Rádióban 2003-ból. Antonis Rémosz felvétele, a Poiano Mises Posise, a Mit gondolsz, ki vagy te?

Világzenei válogatásunk szól a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ma is lesz nálunk koncert 23 órától. Egy nagyon vidám buliba invitáljuk Önöket, a Los Wemblers de Iquitos koncertjét hallhatják. 1968-ban Iquitosban, a perui Amazonas fővárosában egy Solomon Sanchez nevű cipész úgy döntött, hogy 5 fiával zenekart alapít. Ez volt az első formáció az Amazonasban, amely népszerű helyi ritmusokat játszott elektromos gitárokkal. Az általuk megalkotott új hibrid óriási hatással volt a dél-amerikai populáris zenére. Egyes dalaik az új Cumbia Amazonica mozgalom emblémáivá váltak. A perui Los Wemblers de Iquitos zenekar testvértagjai Iquitos városában születtek és nőttek fel, a világ legnagyobb elszigetelt városában. A település közel 500 000 lakossal büszkélkedhet, de a legközelebbi út 6 napnyi hajóútra van, körben pedig ott az Amazonas. Itt a folyó és az erdő a kultúra részét képezi, de a város megmaradt nagyvárosnak. A benszülött folklór és a városi élet olyan egyedülálló kultúrát hozott létre, amelynek elsődleges szimbólumai a folyami delfin és a mototaxi. De érdekes módon az, hogy felfigyeltek rájuk, az olajnak köszönhetik. Az olajboom idején sok pénz érkezett a térségbe, helyi mércével mérve nagyon sok. Az olajcégek költöttek számolatlanul, a zenekar pedig a buliaik kedvenc attrakciója lett. Perui Los Wemblers de Iquitos sodró erejű koncertjét ma este hallgathatják meg nem is sokára, 23 órától.

0: hamarosan 11 óra. Folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és indul a péntekesti világzenei koncert. Ugrunk a világ másik végére, az Amazonas partjára. Játszik rögtön a Los Wemblers de Iquitos.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Péntekenként ilyenkor 11 órától világzenei koncertet hallhatnak. Ma is így lesz ez, latin ritmusokra készülhetnek. Egy 1968-ban Iquitosban, Peruban alakult formáció játszik már is, a Los Wemblers de Iquitos. Egy Solomon Sanchez nevű cipész döntött akkor úgy, hogy 5 fiával zenekart alapít, és ez volt az első banda, amely népszerű helyi ritmusokat játszott elektromos gitárokkal Dél-Amerikában. Az általuk megalkotott új hibrid óriási hatással volt a teljes kontinens zenéjére. És több mint 50 évvel megalakulásuk után Budapesten is élvezhettük muzsikájukat. Eljutottak Magyarországra, és nem egy nosztalgia előadással, hanem egy olyan műsorral, amely során megmutatták, hogy nem véletlenül találták meg a zenéjüket értő világméretű közönséget. A testvérek még mindig hűek eredetileg hangzásukhoz, és egy cseppet sem veszítettek szenvedélyükből. Minden koncertjük fergeteges mulatság, részben latin táncparti, részben pszichedelikus rock extravaganza. 2023 nyarán a Magyar Zeneházában léptek fel, ezt a koncertet hallhatják ma este. A színpadon, a Népek Dalaiban, a világzenei magazinban a Los Wemblers de Iquitos Peruból.

la brujería.

0: Muchísimas gracias!
1: Ez volt a mai világzenei koncert, még hallgatnánk sokáig, de itt a vége. Játszott a Los Wemblers de Iquitos formáció, Perúból érkeztek Budapestre. A felvétel a Magyar Zeneházában készült 2023. júliusában. És ezzel a koncerttel véget is ér a mai Népek dalai. Világzenei koncert legközelebb jövő héten, pénteken este, itt a Dankó Rádióban. És most hétvégén sem maradnak világzenék nélkül, Popovics László várja önöket szombaton és vasárnap este 9 órától. A gyártásvezető Szrányolcki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Dankó oldalon. A szerkesztő műsorvezetőt, Szabó Tamást hallották. További jó rádiózást!

Zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről most a Magyar Zene Rádiójában.

Rádió. Dombóváron FM 100,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzen.

hogy ne lehet.

0: azt ingyen nem adják, a lapon, mert azt ingyen nem adják. Mert a gyertya drága, minek még ilyen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát, a lapon, olcsuk el hát a gyertyát. Házasodjunk, haj, haj, haj!
1: Haj, haj, haj!
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj. Házasodjunk, haj, haj, haj!

0: házasodjunk, haj, haj, haj, galambok, házas élet, kutya baj. Mindig szép az mindig a reggel, délben, éjszaka. Házasodjunk, haj, haj, haj, galambok, házas élet, kutya baj.
1: Dankó Rádió. Réphülöpön FM 91. A Magyar Zene Rádiója.

tetsz. Kandinosné angyalom, nem soká itt hagyom a bóltát. Letelnek a széknapok, hazafelé ballagok,

gólya, gólya, hosszú lábú gólya. Szépen kérlek, ne menj le a tóra, mert oda járnak fürödni a láb.

járja, mert addig-addig jártuk le a tóra, míg házon fölött megjelent a gólya. De már én többet a fő utcán végig menni se nem merek, mert azt mondják az emberek.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A 20 csak prímás itt a Dankó Rádióban már is kezdődik. Hogyha ír majd édesanyám címmel, hamarosan Réffi Lajos hallgatója szól. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a felvétel 2024. május 2-án. Abból a dalból, mely 2023-ban az év magyar nótája szavazáson 4. helyezett volt. A nótát hamarosan az a művész énekli, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió magyar nótadíját. Ő Tolnai András, akinek Balázs József zenekara muzsikál pillanatokon belül. Aztán gramofon felvételről, tehát egy archív felvételről meghallgathatjuk Blaha Lujza előadásában a Nagypénteken című dalt, valamint a Kis szekerest és Ugyan édes komámasszony. Ifjabb Berkes Béla és zenekara játszik majd, itt és csak is itt, a Dankó Rádióban.

Ég a kunyhó, Benedek Fi Katalintól szól a friss, nem sokára, ifjabb Berki Béla zenekarának társaságában. Ez a felvétel a Duna Televízióban készült 2022. október 30-án. Előtte pedig Bognár Ignác és Nádor József Jó estét kívánok című csádása szól, már is Barabás Sári énekel, akinek Lakatos Sándor zenekara húzza.

szükség sarrára.

Mein Papier

0: hajnal előtt, rózsafa nyílik a házam előtt, hajnalva, hajnal előtt, rózsafa nyílik a házam előtt.
1: Ennyi, de jó lakodalom magam.

Ez volt az Ejnye bejó lakodalom című csárdás 2004-ből Hollai Bertalantól és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától. Ördög bújt a vonóba, ez egy újabb csárdás lesz, Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula szerzeménye Mészáros János Elek előadásában. De előtte még szóljon egy hallgató, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, az a dal, mely Balázs Árpád és Farkas Imre szerzeménye, és amely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Lukács Anita már is énekli az Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki című dalt. Balázs Tamás zenekarával.

Húscsak prímásunk felénél járunk. A folytatásban Herr Olivér énekel, haragszik a pusztabíró, a Csárdás Lányi Géza és Pósa Lajos dala. Aztán Dzselem, Dzselem, Rigó Mónika is darra fakad. 2024. július 7-én készült ez a felvétel a Jó ebédhez szól a Nóta című műsorban, Baranyai István zenekarának közreműködésével. Majd Boros Lajos és zenekara eljátsza az Erdő, Erdő, de szép kerek erdő című dalt.

Hallgató Andalgó Csárdás és Friss következik. A Friss Burka Sándor és Babusa Miklós 2023-as év magyar nótája szavazásunk harmadik helyezettje. Halljátok, cigányok! Miklósi Józsefet még megelőzi Mozsár Imre, Lakatos Antal zenekarával és egy Csokorra való nótával. Kérges a tenyerem, nádfederes kisházikom, a faluban nincs több kislány, csak kettő. Ha én kedvesemről gondolkodom, a Petőfi Sándor vers ifjabb Sárközi Lajos dallamaival hangzik el, és maga a Prímás zenél együttesével Simon Boglárka kíséreteként, de még ezt a dalt is megelőzi egy másik. Egy hallgató szól most Kapi Gábortól, nem jártam én a templomba. Ács Tivadar és Bitterman Béláné dalát Baranya István zenekara játssza el.

kenyerem, a kenyerem, azzal keresem a kenyerem, azzal keresem a télire vallott babámnak a sárga sejem vigonot. Azzal keresem a télire vallott babámnak a sárga sejem vigonot. Csalfa szeme van a babámnak, olyan, mint

kis kertemben. Hely, de azért a legszebb virág a rózsám lesz benne. Piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kis kertemben. Hely, de azért a legszebb virág a rózsám lesz benne. A faluban nincs több kislány, csak kettő, de csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, de a jegyző. A másik meg a kapuban neveti, neveti. Őtet meg a segédjegyző szereti, szereti. A másik meg a kapuban neveti, neveti. Őtet meg a segédjegyző szereti, de szereti. Ültek a félasszonyon, a padra, a kis padra. Isten tudja, miről szól most a pletyka, a pletyka. Nem

csakarra, csakarra, hogy mennyit ragassza le a padra, a kis padra. Nem kérem én, a jó Isten csakarra, csakarra, hogy mennyit ragassza le a padra, a kis padra.

0: fejéből olyan, csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csináltok. Húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csináltok.
1: A vásárhelyi híres promenádon nem sokára Farkas Zsolttal és a száztagú cigányzenekar kamarazenekarával tarthatunk. Tarcsai Vilmos csárdása előtt azonban jöjjön még egy hallgató, Alpár Géza és Deák Rózsa dala. Szeretlek, e szónál nincs szebb a világon. Következik Sánta Zsolt és Nyári László együttese.

Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér a mai Húscsök Prímás. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Bangó Jánossal és zenekarával búcsúzunk ma. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hangzik el az Őrmester úr Fekete Súbája című dal. Köszönöm a figyelmet, további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.